0: Óra indul. Ja? Az óra nem indul. Na de se baj. Van egy tartalékóra. Ez a biztosító óra. Ez azért hoztuk, hogyha az óra nem indul, akkor a biztosító óra biztos, hogy nem indul. Szabó nagymester, hallasz engem?
1: Itt ülök melletted, persze, ugyan.
0: Ja, csak kérdezem, hogy van-e összeköttetés. Tessék, kérjük a választ.
2: Hámos asztalt
0: már ismerjük, a választ nem ismerjük még.
2: Most
0: maga eszik, vagy válaszolni akar? Na hát, ember, tudná, ugye? Felolvasom még egyszer a kérdést. A lónak hány lába van? Tessék, jöhet a válasz.
2: Egy. Nem? Akkor kettő. Akkor három. Mindjárt majd megnézzük. Öt. Ja, fordítva. Öt. Hat. Ja, az már két ló, az nem az. Mindjárt. Itt kell ennek lenni. Négy.

0: Hát tényleg gratulálunk, hát ilyen gyorsan, frappánsan megmondani a választ, csak úgy vágta egyből rá. Na hát tényleg, hát hogy ilyent honnan tudta ilyen gyorsan megmondani, mutatkozom mindjárt be.
1: Ló elemé.
0: Mindegy, akkor is gratulálunk, Hát akkor menjünk tovább, jaj, megy az óra. Ja nem, úgy viszik, persze. Javítani. Majd hozzák vissza, jó? Inkább itt álljon, mint máshol. Itt legalább szükség van rá, igen. Na tessék, menjünk. Fehér lép C5-re. Jaj, ez is, na hát, bontom. Igen. Vers részlet. Hát meg kell mondanom, hogy nem tudom olyan jól elmondani, mint a... Szóval olyan jól nem tudom elmondani. Igen. Na hát akkor azért felolvasom ezt is. Olvasom. Ej! Mi a kőtyúka nyóker? A szobában lakik itt bent, lakik itt bent, lakik itt bent. Kérdés, ki írta ezt a verset?
1: Hámasdal.
0: Tessék?
1: Adi Endre.
0: Valami félreértés van, nem tudom, hogy talán véletlenül rákönyököltek a csöngőre, hogy a zsűri, hát különben adom a zsűrit.
2: Kedves nézőink, valóban a válasz az nem helyes, de mi elfogadtuk helyesnek Adi Endrét. Azért fogadtuk el Adi Endrét helyes válasznak, mert most Adi évforduló van. És most Adit mindenki elfogadja. Igen. Aki eddig nem fogadta el, most az is elfogadja. Igen. Azon kívül a versenyző igen jó helyen keresgélt. Mármint lapozgatott, igen. A verseskönyvbe néztek. Ezért fogadtuk el.

0: igen. Mert ha mondjuk például a telefonkönyvben nézte volna, akkor hiába lett volna rossz a válasz, akkor se fogadtuk volna el. Köszönjük szépen!
1: A viszontlátás, a jogos a taps!

Zenekar, figyelem! Új oldalt kezdünk, kérem. Ja, elnézést, nem is köszöntem még. Jó napot kívánok! Ez egy jó napot? Este van, vagy mi? Mi van most? Délután? Mindegy, na. Üdvözlöm Önöket! Ah, úgy hallom, mintha valaki hiányozna. Vajon csak ki is? Ó, hol a trombitás?

0: akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Kedves hallgatóim, gondoljanak azokra, akik már pihenni tértek, és halkítsák le a lemezjátszót.

0: Nincs még végem, ez a csá, nincs még végem, intek.
1: Ki nyer ma?
0: Én.
1: Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol?
0: Én. Ne is mondja a kérdéseket, mindjárt mondom a választ. Első, Beethoven. Második, a dalocska a szövege. Ingyom, mindjom, táliber, tutáliber, mári, liber, igen. A harmadik, egy évszám, 1873, római számmal. A negyedik, Mozart. Mi? Mit mutogat? Ezek tegnapi válaszok? Na, hát akkor te nem nyertem, nem ma.

I'll say goodbye. Don't don't don't don't don't don't don't hey, I got him. Non, non. Ding ding bre pom pom bim pa bim pom pom bim pa bim pa bim pa bim pa bim pa bim pa pa non ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Mi az, hogy nem mész be a kemény fába? Majd bele, leki, majd. Jaj, megjön a kezemre, ide, te, Évi. Mindegy, gyerünk, szegeljünk már. Puhafa, kemény fa, puhafa, kemény fa, puhafa, kemény fa.

0: Kettő, három, négy, öt, hat.
1: Kedves hallgatóink, 2-től 6-ig című műsorunkat hallották.

király szerelmesen. Holott a lány

0: Kicsoda, micsoda?
1: Ruha nem mű?
0: Igen, mondja Müller.
1: Felső ruha nem mű?
0: Igen.
1: Felső téli ruha nem mű?
0: Igen.
1: Szörméből készült felső téli ruha nem mű?
0: Igen.
1: A következő kis versikében benne van a neve. Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda?
0: Igen.
1: Rákérdezhetek?
0: Igen.
1: Téli kavát. Oj.

Világos. Kérdezt, kérdezt, nem hallják. Kérdezt, fedevág, és fedevág, mert nem van, nem van a fedevág.

0: Kedves közönség, hölgyeim és uraim, most jut eszembe, még el sem mondtam azt, hogyan kerültem ezekre a deckákra, amit jelenleg linolom. Mindegy, lemezen nem látszik, nem érdekel. Szóval felkerestem Szendrő Józsi bácsit a Fészek klubban, éppen ottan kerteliségben ebédelt. Mondom neki, hogy tiszteletem, direktor úr, kérem, szeretnék színész lenni. Azt mondja, most? Vagy megvárja, amíg lenyelem. Mondom, hát csak nyugodtan, tessék megebédelni, nem sürgős nekem, persze, nyugodtan, tessék csak. Aztán fölkeltünk az asztaltól, este felé, és ahogy megyünk a kerthelyiségből, Józsi bácsinak ide esett egy makaróni, de rá az ingre. Azt mondja neki a pincér, művész úr, kérem, egy makaróni van az ingén? Na és? Ki van fizetve, nem? Na, aztán felmentünk az első emeleti előadó terembe. Azt mondja Józsi bácsi, na, mutasson valamit. Inkább tessék kérdezni. Na, mondjon valami vidám verset.
1: Adi Endre, Góg és Magóg fia vagyok én.
0: Meg fogok szakadni a röhögést. Hát, azért én mondtam a verset, ott tartottam, hogy fülembe forró olmot öntsetek. Az enyémbe is. Ölék. Abba hagytam. Énekeljön. Énekeltem. Ölék. Abba hagytam. Táncoljon. Táncoljon. Ölék. Abba hagytam. Ide figyelje. Magába valami mocorog. Ez vagy tehetség, vagy kukac. Majd kiderül. Ide figyelj. Leviszem magát a debreceni csokonai színházhoz, adok magának 1300 forintot egy hónapra, ölég. Hát mondom, hónapra igen, de mára még kéne valami. Azt mondja, aztán hun fog lakni. Hát mi a lakás, az nincsen. Hát mondom, akkor az állomáson a váróteremben. Ez az. Ilyen színészkő nekem. Ez. Akkor a gázsia 1400. Mondom, Józsi bácsi, hirtelen most miért emelt nekem 100 forintot? Miért? Hát 100 forint köll a peronjegyre. Aztán mondja csak, hogy hívják? Mondom, Hoffmann Géza. Hoffmann? Ha, mi maga képkeretező? Mondom, dehogy vagyok képkeretező. Azt mondja, na, még lehet. Azt mondja, na, de ez a név, ez nem jó. Józsi bácsi, de idáig jó volt, most már nem jó. De hát miért? 1400 forinté lefoglalja az egész plagátot. Valami rövidebb nevet vegyen föl. Na hát, akart mindenki segíteni a színháznál, milyen a nevem. Volt egy szakember, aki szintén akart segíteni. Nevét nem mondom meg. Nincs. Jó van, egy-kettő ismeri. Na szóval azt mondják, hogy kérlek szépen, legyen a neved mondjuk H-val, a harmad Géza. Azt mondja Józsi bácsi, nem jó. Ez a gyerek, ez parodista akar lenni, nem pedig virágénekes. Nem jó. Valami más neve legyen. Akar segíteni a színház titkárnője, és azt mondja, mindenkit problémázni ennyit, vegye fel a felesége nevét. Ez az. Hogy hívják az asszont? Voncsák Margit. Nem jó. Mondom, Józsi bácsi, engem a gimnáziumban úgy beszéltek, gimnázium? Ó, ne dicsekedjen. Tényleg engem úgy beszéltek, hogy Hofi. Hadd legyek én Hofi. Nem jó. Józsi bácsi, próbálja egymás után elmondani háromszor, négyszer, hát, ha megtetszik közben. Azt mondja Józsi bácsi, hogy jó, a rendben van. Legyen. Na mindjárt elkezdik legépelni a nevemet, két F-fel és Y-nal. Azt mondja, hogy bácsi, ne Y-nal, kezdj csókolom, Ivel. Kivették a papírt a gépből, leírták két F-fel és Ivel. Ne két F-fel, kezdj csókolom,
1: Egyefel. Kivették a papírt a gépből. Legépelték. Egyefel is éves, majd ideges volt a gépiről nő. Direktor úr, óhajt még valamit? Hogy a fenében? Az elején nagy hával.

Hölgyeim és uraim, figyeljék meg, hármat számolok, és a lemeznek vége lesz. Tessék, figyeljék. 1, 2, ha nem megmondtam.

Ma este a klubban Lórán Barnabás, Csenki Attila és Belicai Balázs. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozás!

0: Szevasztok, jó estét mindenkinek! Szevasztok!
1: Te is. A mikrofonra mondták, hogy nem jó, hogy ilyet használok, és hogy lehetne másmilyet. Ne tévesszem meg senkit, van egy másmilyen is, csak az el van dugva. Lett volna egy harmadik megoldás, tudod, amikor a csávók a Tesco-ba tolják a harci szekeret, és rajtuk van, és pilótának hiszik magad. Hogy rárepülök a hentes pultra, megsorozom a P-osztályt, de az olyan snassz, úgyhogy én ilyen hagyományos módon, mert van mibe kapaszkodni közben. Ezt használom. Kaptunk egy levelet az egyik nézőnktől, akit Zsuzsának hívnak. Felolvasom, figyelj, nem tudnátok odahatni, hogy győzik-e, elé kerüljetek? Értsd jól. Az ugyanis kifejezetten idegesít, írja, így más csatornákon kalandozva próbálom ébren tartani, érkezésetekig magam. Hajrá, csak így tovább a néző Zsuzsa. Hát, hassunk oda, hogy győzik elé kerüljünk. Valaki átúrról szereti, majd meglátjuk. Minden esetre Zsuzsa, ne kalandozzon másik csatornákon, mert mi azért vagyunk itt, hogy minket nézzetek. Nézzen Zsuzsa is. Írtak rólunk kritikát, és azt írt az egyik nézőnk, hogy már teljesen ciki Kiszel Tündével és Rubin Trikával foglalkozni, mert olyan, mint a politikai humor, hogy már eleve azt az oldalát mutatja, ami vicces. A politikusokkal sem érdemes foglalkozni, de én úgy gondolom ezzel a két hölgyel igen, mert sokat tesznek értünk. Tünde is, meg Réka is. Tünde például most olvastam, hogy Egyiptomban nyaralt, és most figyelj, 25 ezer tevét kínáltak neki. Meg annyi teve nincs is. Annyi teve nincs, ráadásul visszautasította Tünci a 25 ezer tevét, pedig azért megnéztem volna, hogy átker a Kárpátokon 50 ezer puppal. Hazajön. De hihetetlen. Szóval szerintem huncut a csaj, mert nem azt mondom, hogy róla készült az első barlangrajz, de azért vagy 8 éve már 35 éves, nem? És ha elfogadta volna a tevéket, hát azért kilendíthetett volna minket a gödörből. Ugye lenne 25 ezer tevénk, Egyiptomot kiszorítjuk a táskapiacról, az biztos. Ugye a kombinókat le lehetne cserélni karavánra, üzemanyagot alig fogyaszt, sőt, biogáz termel. Meg most bánkúton ugye a vihar letépte a sífelvonókat, hát tevével ezzel. Jönnek a németek, öcsém, ez ma Afrika. Ilyeneket kihagyni. És aztán azt is olvastam róla, hogy biztosítást kötött a gyönyörű személynek világára Tünci. Örülök neki. De azért én inkább a szemöldökét biztosítottam volna. Bozott tűz ellen. Igen, jönnek az ünnepek. Kicsit közelebb hajol egy karácsonyfa tűzhöz. Hú! Na most látod, adja magát. Akkor Réka, aki mindenképpen így néz, mint egy írszetter, ha mindig így néz, akár mit csinálsz vele, nem lehet kizökkenteni. És Norbinak az új könyv bemutatóján, hát kiöltözött. Réka, te láttad? Esküszöm neked, egy szál cipőfűzőbe ment el, meg az üvegcipőbe. És van egy kép, hogy így Norbi áll, mintha én ülnék. Előtte Réka, egy szál cipőfűzőbe, így mint egy kötözött sonka, és a lábánál a gyerek így rémülten, így, meg ez így fog menni, szülői értekezletre is. Régen hallottuk a nevét Szörényi Leventének, akiről azt olvastam, hogy ki akarták nála kapcsolni az áramot tartozás miatt. Áram nélkül meg elkészülhetett volna karácsonyra az István a király unplugged. Vagy hogyha ugye tényleg sötét, akkor áthívja Kóbor János Petróleum lampa. Ilyenek vannak. Így a közmű miatt egy ausztrál fickónak számlatartozása volt, néhány száz dollár, és érezte, hogy nem tudja kifizetni, tudod, mit csinált? Rajzolt nekik egy pókot, beletette egy borítékba, elküldte, és azt mondta, ez pont annyit ér, mint amennyivel tartozom. visszaküldték, és egy csáva azt mondta, hogy az, amikor én elküldtem, még 8 lába volt. Ennek meg csak 7 van, adjátok vissza a lábát, ti is tartoztok. Ment ez a levélváltogatás, majd fölrakta az internetre, és 10 000 dollárért megvette egy hülye. A 7 lábú pók rajzot. Én is rajzoltam most a gázműveknek. Elküldtem, nem jött vissza. A lónak az egyik részét. Hallod? Lehet azért nem jött vissza, mert jó helyre tették, nem? Aktuális, hogy az öttusa szabályzatát módosították. A lövészetet és a futást most már egy számban kell végrehajtani, tehát futólövészet, biatlon a síből ismerhetjük, a síeléshez tartozó sportok közül. Biatlon, futás közben lőni, hát ez egy f***ság, lássuk be. Hát aki lőni akar, az ugye stabil testhelyzetet keres, hogy ne mozogjon, aki meg fut, meg alig kap levegőt. Így kell lőni, ez körülbelül olyan érzés, mint mondjuk futam közben Talmácsi sisakján szponzormatricát cserélni. Jobbra dő, baszd, jobbra, baszd, ügyes, jobbra, baszd! Ez egy marhasság, nem is örülnek neki a sportolók. Ezért én gondoltam, hogy akik ezt kitalálták, azoknak módosítanám én az öttusát, mondjuk úgy, hogy nézettebb is legyen, meg mi is jobban szórakozzunk, lenne benne mondjuk gátúszás. Gátúszás. Szerintem sokat nevethetnénk rajta, ha az ugrókő olyan 4 méterre lenne a víztől. Aki be tud ugrani, úszhat. Kész. A lovaglást is módosítanám, bekötött szemmel kell lovagolni, és itt-ott zongorahúrok vannak kifeszítve így. Fejmagasságban, nézd csak Ervin Katyan, a fej nélküli lovas! Igen, ezt katasztrófa lovaglásnak hívnám. A vívással amúgy is baj van, tehát már az olimpiáról is le akarják venni, mert videóbíró kell, hogy kitaláljuk, hogy hol a találat, hol nem. Villanyvívás, öcsém! 380-at a kardba, ahol a fekete lyuk, ott van a találat, nem? És ugye a lövészetet is, hogy ott is, hát nem egy látványos sport, lássuk be, áll a fickó, néha dőren, és akkor hát álljanak szembe. Aki állva marad, az győz. Ez ilyen továbbjutós lenne ráadásul. Úgyhogy a végére nem kéne az a nagyon drága dobogó, elég lenne egy ilyen kis szék, egy aranyére, meg egy sor márvány, nem? Köszönöm szépen. Az este fellépőjével nem olyan régen Sopronban voltunk, tud autó hangokat utánozni, és azt kérték az ottaniak, hogy hát ha lehet, hogy kicsit halkabban adjuk elő a műsort. Hát 400 ember nézte, próbáld meg, tehát hogy így odahívod 5 percenként az első sorba az illetékeseket. Nem működik, tehát adni kell a hangerőnek. Közben a kamarateremben Márai a Gyertyák csonkig égnek című kamaradarabja ment, jóval kisebb ovációval, mint a miénk. És mondták halkan-halkan, de hát Barna elég hangosan szokta redna, redna, redna, redna! És az történt, hogy a főszereplő elejtette a kávéscsészét egy nagy monológban, mert így volt egy kis hatásszünet, hogy ős akkor redna, redna, redna! Annyira tökéletes volt, hogy a nézők azt hitték, az utcáról hallatszott be. Hölgyeim és uraim, elsőként fogadják szeretettel Lórán Barnabást, azaz Trabalhát.

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szülni nem akaró tapsot. Hát legutóbb egy falunapon jártam, és hát nagyképűen hát mondtam azt, hogy bármilyen hangot tudok utánozni, bármit, amit akartok, tényleg, amit akartok. Egy bácsi felállt egy ilyen ferde vajusszal, barna van egy csepel teherautóm, a harmadik hengere nem megy. Betonkeverőt vontatok, be vagyok rúgva, úgy megyek fel a szőlőbe, azt utánoz, kis köcsög. Utána ilyen 26 éves gyerekek gyári bajusszal ezzel a rettenetessel. Panoria P20, P20, P10, P10, P20, P20, pardon, ilyen van, barna, légy szíves, légy szíves, légy szíves. Egy ilyen jóképű gyerek, hogy négy széken feküdt. Alexa szóval, azt ad barna, hibridet. Mondom, meg 50 év hitelet, köcsög. Lekaszod van? Vagy hiteled? És izzadtam, hát már kérdezni, hogy hol tudok megmenekülni, és egy srác a falunap túloldaláról látta, hogy engem most ki kell menteni a szarból. Barna, légy szíves, egy barkaszt. Mondom, te vagy az én emberem. Mit iszol, drága édesem? Mit szeretnél? Köszönöm, köszönöm, köszönöm. De hibridet. A legutóbbi adásban említettem, hogy Baumgartner Zsolt a Magyar Forma egy kiszelt tündéje. És hát kiszelt tündé üzent, hogy ez egy kicsit sok tényleg. Tehát. Egyébként Zsolti az az ember, akire rátalált egy világbajnoki pont. Tehát hogyha még egy negyed órát állod szerintem a box utcába, akkor lehet, hogy kettő. Tehát. De hova teszi, mert ez egy dolog, hogy Talmának már 70 ezer négyzetméter sem elég az érmekre, serlegekre és egyebek, de Zsolt, hova teszi ezt a pontot? Ide. Világbajnok. Nem jól áll, ide átteszem. És akkor mi van, Zsoltikám, tényleg? De most hát ugye abban még senki nem gondol bele, hogy annak a pontnak milyen szar. Ott megy Rajkönen, Fisichella, és pont a Zsolt. Ha hogy szól a másik ponthoz? Te kié vagy? Adjuk. Én mondjuk egyébként nem Zsoltot küldtem volna a Forma 1-be, hanem mondjuk Kelemen Annát, mert azt legalább megdugták volna. Tehát, és hát őnek legalább jó mellei vannak, és emlékeznek, hogy a furcsa országból jött az a jó nő, az. Hát ugyanaz a processzor egyébként mind a kettőben, meg a szoftver is azonos. És el tudom képzelni, hogy Annáska beül az autóba, magára viszi a cuki rózsaszín sziszakot. Beindítják neki. Hozzá se nyúlt még a gázhoz tulajdonképpen. 40 laptopot lecsatolnak róla, aztán mennyi, mennyi, mennyi. Na most elérakják ezt a 470 ezer gombbal ellátott kormányt, aminek a 98%-át előrelátóan kikötötték, hogy tényleg ne nyúljál hozzá. Annácska két nyelven beszéli a magyart meg a trágert. A szervizérökök meg az angolt viszonylag erősen, és egy ilyen kommunikációs szakadék Grand Canyon alakul ki a kettőjük között, és hát tulajdonképpen így próbálnak meg egymással beszélgetni. Annás elindul, pici egy óvatos kettő, rettenetes három, és ugye jön a rászkász kanyar, ez a kanyar, ahol ha egy Zsolti fékezne, berasztásodna a szemöldöke. Annácskának meg a Melvin Boyan esik ki a gerince tulajdonképpen. Majd szépen húzatja az autót, tolja szét, ahogy kell, érted, nem szállít a meghenger fejezitek, köcsögök, és utána apró üzenet fülbe, hogy álljál le, álljál le, álljál le, húzódjál le jobbra-balra, és majd mi megyünk, érted, ha akarunk. Na hát, beindulunk az autóba. Ja, és a lényeg, hogy ugye Annácska erre egy nagyon rövid összetett magyar mondattal fog válaszolni az anglikán kifejezésekre. Bakus, ez nagyon megy! Na most belenéz a külső visszapillantó tükörbe. Látta, hogy ott van, hogy futottak még kategóriás hülye gyerek, vagy Michael Schumacher érkezik, de tényleg 70 ezerrel. Tehát ő csak ezt látja. Ezt lehet hallani Annácska autójából. Jön Subi. Na most itt nem század másodperceket ver rá, napokat meg. Megyünk a rászkász kanyarba, esünk be rettenetes tempóval, kigyorsítunk, és jön apró üzenet fülbe. Annácska, we have serious problems with engine and tires. I repeat, we have serious problems with engine and tires. Please stop the car as soon as possible. Szardira! Köszönöm szépen. Volt ez a harckocsi elkötős tüntetés, és van egy rebiszes haverom, és mesélte, hogy kézzel el, megőrülsz, Barna, az volt, hogy állunk ott a nagy furkokkal, jönnek szembe velünk a furkok, és így mennek a bazaltok jobbról balra, kapjuk a hírt, hogy
1: négyes egység a központból, vétel, négyes egység, tessék, elindult felétek egy harckocsi. Köszönjük szépen az információt, főleg, de egy kicsit túlzásnak éreztük. Itt van ez a pár hülye gyerek, szétkapodjuk, itt Floki a lábkördőt. A barátok köztre már otthon is vagyunk. Vége! A harckocsi nem veletek van. Vége!
0: Én általában az ilyen utcai kéregetőknek nem szoktam adni, akik így a 15 méterenként ugye a piros lámpánál megjelennek egy könnyebb haknival, és múltkor egy olyan stand-upot nyomott nekem, hogy 500 forinttal kínáltam meg.
2: Jó napot kívánok, főnök, én a gazdasági világválság első hullámos áldozata lennék. Pillanatnyilag úgy 50 éve átmeneti pénzzavarban vagyok. Egy szál cigaretta maximum 10. Gazdasági mentőcsomagként elfogadható lenne részemre, vagy esetleg amennyiben téli ablomúsó folyadéka rendelkezik, akkor a zöldfényig legyen szíves a számba permetelni.
0: Ment az 5 kiló. Most hallottam, hogy a APEC-nél meghúzták az IQ limitet, mert ugye meg kellett. 90. Felső. Vannak APEC-esek? Hadházi László vagyok, akkor mondanám mindenkinek, hogy őt lehet... Van nekem egy haverom, Pepe, ő pizzás, pizzamotoros, és ismered? Nem te vagy, mert felismerném. Ő úgy írta, szeretett volna elmenni egy jobb állásra, beírta az önéletrajzába, hogy 8 állt, 1 év pizmot fut. Nem vették föl. És múltkor jön hozzám Pepe, hogy nézd meg, Varnuskán, vettem ezt a motoros ruhát, ezt térdbe, kézbe, mindenhol a protektorra, ekkora puff van itt hátul, érted? Vagyek 290-re a motorommal az emetesek, véletlenül homlokra leveszem, érted, valamelyik kidat, és akkor érted, nem szakad le a nyakam. Robogóddal, bazeg! Persze, hogy nem szakad le a nyakad, csak a heréd jön fel az agyadig. Fülye, itt értető, minden ilyen protektorok vannak. Most Pepe ebbe úgy néz ki tulajdonképpen, mint egy ilyen kvazimódó, egy ilyen domina szerkóba, aki anorexiás és beszart. Pepéről még azt kell tudni, hogy ő úgy tud elszívni több doboz cigarettát bukossak alatt, hogy nem engedi fel a rostéit. Ami középen így el van repedve, és hogyha áll veled szembe, akkor látsz egy homályt, hogy gőzölög itt köz. Jön a nagy sonkás. És így, ő azt szokta mondani, hogy a liftbe sose dohányozok, de a motort nem állítom le. Hetedikre kérték, hetedikre viszem. Tényleg róla még azt kell, tehát a bukossak azért repett el, mert egyszer leesett a kormányról azt, mint az osanelt a rohadt dínje megnyílt, azóta csak gőzölög, és azt szoktam mondani, hogy télen a hideg ellen úgy vegyekezek, leeresztem a ruhát, ide rakok egy nagy sonkás sajtost, ide egy ananászosat, és amire megérkezem, pikáns mediterrán lesz belőle. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Lórán Barnabást látták, hallották.
3: Lórán Barnabást hallottuk és láttuk. Most, hogy EU szabvány van, mert hozzánk csatolták Európát. Van, neked nem szóltak? Hozzánk van csatolva Európa, EU szabvány van, például EU szabvány szerinti sertés élet kioltás tevékenységkor, disznótor, latinul, ne szólj már bele, mert el fogom felejteni, latinul, igen, hát, szóval disznótorkor a disznónak, közeli rokon, nem lehet halálközeli élménye. Nálunk most volt ilyen tevékenység, és ilyenkor jönnek a fogó emberek, a segítő emberek, reggel 4-kor megállnak a kapuba. Segíteni jöttek. A kapun nem tudnak bejönni egyedül. Népviseletbe. Visszagyűlt szárú gumicsizma. Honvédségi gyakorló nadrág. Cipzáros mackó felső. Zakó. Kucsma. Berontanak a disznóba, háromból kétszer kihozzák onnan a kutyát. Aki félelmébe odabújt el. Harmadjára a malacot. És hát az volt az elf, hogy ugye EU szabvány van, hát hallod, mondta a szomszédom, én meglövöm, meglövöm. Nem lesz ideje félni, hátulról csinálni. Na de végül is kihozták ketten nagy nehezen, oda vezették a teraszról, ő már áll csőre töltött pisztollyal. Gyertek még közelebb, mert a gumicsizmárat fogom kiukasztani, hülye gyerek. 3 centire a cső elé odavitték ezt az indokolatlanul áramvonalas állatot. Miért láttam valaki 80-nal szaladni a disztort? Nem, hát nem. Odaillesztették szó szerint a csőt, pif, célzott lövés. Na most ugye a homloka csapottabb, meg más a szerkezete. Tényleg nem merőleges a haladás irányra, mint a tiéd, hanem ilyen ferde. A lövedék fel se nagyon gyorsult, ping, gellet kapott, és elindult a hipertér felé. El is ért volna, de találkozott a nyári konyha sarkával. Vissza, és így puf az ajtóba. Tamac genyó. Ilyenek vannak. Van köztünk itt a Schoder Klubban egy fiatal ember, aki mások hangjait újra tudja hasznosítani. Fogadják szeretettel Belicai Balázst!

Köszöntök mindenkit. Most, amíg el nem felejtem, csak mondom, hogy nálunk a kabaréban rendszeresen van tehetségkutatás, bárki felléphet. Persze ezzel sokan visszaélnek, például a Guminős bácsi, aki táncolt, de otthon felejtette a CD-t, és kérte, hogy mindenki dúdolja magában Gloria Gaynor I Will Survive című számát. Mikor meg már az utána jövő mondta a vicceit, a háttérben pakolt. Elől a csávó nem értette, hogy mindenki rög, pedig még nem is ért a poénhoz, és akkor kértük, hogy próbáljon meg igyekezni, vagy kevésbé feltűnően pakolni. Azt mondja, elnézést! És tényleg, mintha ott se lett volna. De hát vannak ilyenek, mesélték, hogy 30 évvel ezelőtt egy kerületi kimitudon kiállt a szavaló, József Attila, mama. Itt váratlanul kiment, majd jön vissza. Elnézést, slime volt a torkomban. Meg régen, még például a humorfesztiválon mindenkinek írásban kellett beadni az anyagát. Most jó, hogy ez megszűnt, mert például Barnabás, Trabarna beküldte volna, hogy gyin-gyin, gyirin, gyin-gyin, redna, redna, redna. A rádió legutóbbi humorfesztiválján egyébként volt egy parodista, akinek a Kiszel Tünde paródiájára azt mondta a zsűri,

0: fárad. Úszó viadal. A tóban 200 női mell. A legszebb úszónő örre való virágot kap. Multililiomos. A hegy lejtőjén síkfutás. A vasutas csapat váltója érkezik. A vállukon. Csurom sinesek. Valaki stafétabot helyett 200-százast kér. Elsőjéig. Saktábla felől gyalogos érkezik. Bicegve. A mezei orvos oda siet. Gyepdoki. És a vasutassal sínre rakják. Ez fütyülve el. Egy tavaszi kosztümből átalakított tornacsarnokhoz érkeznek. A lépcsőházban felemás korlát. A gyűrűn vőlegények. Helyzetgyakorlatokat mutatnak be. Majd felkapaszkodnak az évgyűrűre. A legügyesebb felvágja a talajtortát. Öröm. Eljövök. Vendéglő. Előtte két férfi. Fejükre szorulva bevásárló kosár. Kezükben kolbász. Vívódnak. Bemegyek. Helyet foglalok. Velem szemben ül a poéta lelkű szénhordó munkás. Bekötött fejjel. Homlokon csókolta a mázsa. Felsóhajt. Nehéz egy pólya. A prímás hozzám jön. Lehajol és a fülembe húzza a sapkámat. Majd álla alá fogja a bőgőst, és vadul játszani kezd rajta. A pincérnek tányérba mászó képe van. Az egyik vendéget megkínálja. Babbal. Visszakézből. A vendég csalamádi helyett vérszemet kap. Nem babra megy a játék. Feláll. A pincér sokat keres. Az asztal alatt. Hirtelen csend, mint vihar előtt. Valaki lóg a levegőben. A mestergerendába zizegve megáll egy vendég. Hátrafordított sapkával kerékpárversenyző rohan a söntésbe. Vérbeforgó pumpával. Hiányzik egy kereke. A kijárat felé a cigarettafüst és a zenekar gomolyog. A felszolgáló lábujjhegyen távozik. Ellopták a cipőjét. Végül belép a körzeti meghízott. Csend. Mindenki hazaindul. Kiki átöleli a kerékpárját. Vidámon, de én is odébb állok. A villanyoszlophoz egy katonaviselt hölgy támaszkodik. Ráköszönök. Erőt, egészséget. Ő visszaszól. Fegyverbe. Elmosolyodok. Tovább. Sűrű táj ereszkedik a csendre. Feltűnik a normafa. Lejjebb. Olimpia szálló. Lottnadrágba beszaladok. A 25-ös szoba ajtaja lassan kinyílik. Csapzott, agyoncsigázott, zilált férfit tol ki egy női kar. Szeme alatt öt karika. Na jól van, itt már győztünk.
1: Sóder, nem sokára.
2: Ma este a Sóder Klubban. Kis Ádám, Felméri Péter és Rekop György. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája, Aranyosi Péter. Jó szórakozást!

szépen jó estét kívánunk mindenkinek. Ez már az évad második Schröder Klub felvétele. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Jó itt lenni? Köszönjük szépen. Jó a levegő, jó a hangulat. Mindenki megkapta azt a pici kokaint, amitől jól érzi magát. Na most én megmondom őszintén, hát nekünk a humoristáknak a nyár az a betakarításnak az időszaka. Hát mi fesztiválokon takarítjuk be a pénzeket. Ami nem annyira könnyű, mint először tűnik. Én Tokajban voltam a Legalja fesztiválon. Na most nem azért Legalja, mert a művészek annyira alacsony szintűek, hanem valószínűleg a, hát meggondolt, úgy gondolom, hogy a boros gazdák a fesztiválozóknak csak a hordónak az alját adják oda, a seprőt, hogy jó lesz azoknak az is. Na most, hát nekem azt mondták, hogy 19.00-tól 19.30-ig enyém a színpad, szépen fölmentem 19.00-kor, és hát próbáltam volna beszélni, igen ám, de tőlem 24 méterre egy thrash metal zenekar játszott teljes erőből, és ezt hallottam így fél fülemon, azt mondja, és most következzék egy romantikus nóta. Mutatom a dalt. És egy ilyen géppuska ropogás. És mondtam ott a közönségnek, mondom, hogy ha lesz egy pörgős rámozgok, érted? Tehát valamit életemzok. De nem volt. Ők 19-18-ig játszottak, és 19-21-től egy ilyen rock'n'roll zenekar 9 darab részfúvóssal megerősítve előadta a művészetét 4 millió watton. Tehát nekem ennyi volt a műsorom, hogy... Egy srác beírt egy ilyen üzenő falra, azt mondta, ő már sokat volt részegni, mint az aranyos, ő még ilyet nem is látott. Indulok haza, letörten, és van ott egy vasúti átjáró, pirossal villog, meg kell állni, és megálltam, és mellettem az út másik oldalán egy 24 tagú bőr szerkóba egy motoros banda tartózkodott. Hát mondom, leveszem ezt az izzadt pólót, átsérem egy másik izzadra. Tudjátok, hát a kövér férfiakról el kell mondjam, hogy nyáron a kövér férfiaknak még a válfán is izzad a pólója, tehát legyünk ezen tisztába. Szállok ki a kocsiból, hát így próbálom, így leveszem a pólót, hát a hölgyek kedvéért mondom, hogy egy ilyen egy szőrös fókát képzeljünk el. Fehér színben és egy ilyen pici farokba végződik tulajdonképpen a fóka. Ugye a hatházinak van ez a nagy mondása, hogy nagy kavics alatt lakik a nagy béka. Na ez nem igaz, ez nem igaz, ezzel legyünk tisztában, mert akkor a pornófilmekben Bud Spencer szerepelne, nem Rocco. Tehát azért mondom, és így szállok ki a kocsiból, szépen veszem le a pólomat, és a hátam mögött egy ilyen nagyon finom, női, erotikus hang megszólal, azt mondja, te vagy az a stand-uposocska. Megfordulok. Ránézek. Mondom, a néni meg a nagy mellű motoros néni. Azt mondja, én vagyok. Felismertük egymás szagát, tulajdonképpen az állatvilágban több nem is kellett volna. Aztán nagyon gyorsan visszaszálltam a kocsiba, bezártam a biztonságövet, mert képzeld, amikor az a 20 férfi berúgja az ajtót, érted meg az ablakot, mégis nehezebben tépnek ki a kocsiból, baj van zárva a biztonságöv. A másik egy nyomorúság, ugye ez a falunap már egyszer-kétszer énekeltem róla. Sikerült nyáron megint belefutnom. Mindig van egy ilyen 3,5 méteres színpad, azon állsz, és alattad a falu apraja nagyja, de tulajdonképpen a részegek mindig, és azon van. Ezek vannak, és van a másik nagyon speciális, ez a... Ezek gondolom a burkolónak mérik föl, hogy hány négyzetméter a foci pálya, és így néznek... Ki ez a csáv? Ki ez szó ismerős, barát? Sejpít, barát. Hogy meghízott a szikorod? Szóval így kell küzdeni. És mi az első, amikor elmész egy falunapra, az első kérdésed, oda mész a szervező hölgyhöz, mondom, csókolom, hol van a WC? És rögtön így indulok, és mondom, most ez az első eset legyen már, hogy nem az első, hogy a WC-re rohanok ugye a hölgyekhez oda, és hát mondom, megállok szépen a bekötő úton, és szépen pisilek. Kiszállok a kocsiból, a gödörbe, az út szélén,
háromnegyedig állt a víz. Hát mondom, én átugrok, sportos vagyok, és fiatalos vagyok. Ugye leszúrtam bal lábomat, jobban lendítettem, így ugrottam át, viszont így az aljnövényzettől nem láttam, hogy ott is a bokor aljában 12 centi vastagon áll a víz, és így puff, és ugye bal lábam, puff, és így fölcsapott a víz, és ott álltam full vizesen, így puff. Hát hideg is volt a víz. Pisilni is kellett. Csak nem tudtam már mit csinálni, elővettem a kis szolgálati fók alját. És így gondolkoztam, mondom, Peti, be se vagy rúgva, azt a saját cipőbe húgyozol bele. Fölhívtam a Nagy Gabi kollégánkat, mondom neki, mi történt velem, azt mondja, Peti, ez az igazi belvész. Na most fogadjátok nagy szeretettel egy igazi jó lájkolós embert, akit egy igazi stand-uposocska a Schöder Club színpadán, Kis Ádám!

0: Köszönöm szépen! Thank you so much! Mindig elmondom, ez olyan, mint a sumó, nem lehet kilépni a fekete körből, úgyhogy vigyázzál, szerbusz! Honnan érkeztél?
1: Corvinusról.
0: Szép, Szentendre után van, nem? Corvinusról érkezett. Hányan laknak Corvinuson? 3000. Nagy falu, nagy falu. Nézd, gratulálok, tehát biztos szép hely. Sziasztok, hát eltelt a nyár. Dombi 40 kilót adott le a nyár alatt. Én is dicsekednék, én nem 40 kilót, egy 12 bazmegot adtam le a nyár alatt. Ennyivel kevesebb most a műsorom, nagyon büszke vagyok rá, és most már anyám se baszogat, hogy csúnyán beszélek. Nem, mert tényleg zavart, mert én nem akarok, csak aztán mindig kicsúszik, úgyhogy akkor kedves Etelka, innen Corvinusról megkérnélek, hogy amikor én úgy igazából rád nézek, és oda tartom a mikrofont, akkor azt mondod helyettem, hogy bazd meg, oké? Okay? Anyám lebasz, na, próbáljuk ki, főpróba. Nagyszerű, nagyszerű. Ez lesz. Köszönöm. De amúgy anyukám is jó pofa, nála vagyok, fürdőszobában hallom, a nappaliba főz, egyszer csak azt hallom, a kurva élet. Kimegyek, mondom, anyuci. Hát mi volt ez, mondom, egyedül a nappaliba, káromkodsz, és csodálkozó, hogy én meg hogy beszélek a tévébe, azt mondja, igen, igen, de hát leszakadt a függöny. Hát de mondom, akkor se szabad így beszélni, na jó, kisfiam, de te a tévébe beszélsz csúnyán, én meg a nappaliba. Hát de mondom, a tévé is a nappaliba van, anyu. Nem? Tévé, maradjunk akkor a témánál, tévé, azt láttam a tévébe, Britney Spears-et kérdezték, hogy mi a véleménye halálbüntetésről, azt mondta, támogatja, mert aki ilyen rosszat csinál, az legközelebb kétszer meggondolja. Hát most erre mit mondjak így? Hú!
1: Bazd meg!
0: Na, hát ezt tudom maximum rámondani. Viszont amit nézek, ez a X-faktor, hát elég brutális. Mindenki sírt, aki bennmaradt, aki kiesett, a edző, vagy mi a lóasz mentor, a gyerek, aki jött látogatóba, az sírt, a operatőr ide meg a kamera. Az sírt. Hát ez nem X-faktor, sírsz-faktor. Ez aranyosinak lesz majd jó reklámszöveg. Van egy 9 hónapos terhes az X-faktorba. Mi? Megszült. Hát ezt ti ezt honnan tudjátok? Ott voltatok? Le vagyunk maradva, megszült, gratulálunk akkor a... Hogy? Liza, a kislánya személy számát, nem tudod esetleg? Jóságos Isten, jó felkészültél, az biztos. Egy napja született a gyerek, már tudja a nevét. Hát... Nem, az, nekem azt tűnt, hogy tök nagy hasa volt szegénynek az a Soder Dóri, úgy hívom, az ilyen Sodi, na, ezt tudnod kell. Ezt meg nem tudja, nézd meg. Ha milyen rajongó az ilyen. Soder Klub Dóri, és ilyen 9 hónapos terhes, és mekkora poén lett volna egyszer, előadás közben jönnek meg a fájások, hogy énekel, hogy hallelúj, és akkor mondják Gesztjék, hogy hát túl sok volt, ez mi volt ez a korrigálási ányom? Hát szültem. Ja, szültél? Hát akkor a gyerek tovább mente, kiestél. Nem? Úgy megcsavarom, besírsz, mi van, ha csillag születik? Ja, de nem jó, mert már megszületett a francba. Akkor nem csillag született, Liza. Túl vagyunk a választásokon is, azt is tévéből néztem, hát itt narancsba borultak a pálmafák. Volt egy ilyen sorozat régen, Narancsvidék, hát ez van most így felénk, Fidesz királyság, és rájöttem, hogy mitől retteg legjobban Lendvai Ildikó. Narancsbőr. Bőrgyógyász, ki ne ejtse, nekem almát mondja! Lájkolásról annyit, hogy Mezei Peti haverommal mentem kocsival, M1 M7 kivezető szakaszán, egy csávó az autópályán így stoppoli lazán. Azt mondja Peti, hogy hát figyelj már, hát autópályán nem is lehet stoppolni. Hát mondom, én nem stoppol, csak mindenkit lájkol. Aki arra jön, ah, király vagy. Mi történt még velem a nyáron? Voltam Kecskeméten egy fellépésen, de megdobtam egy picivel. úgy éreztem, hogy ki kell próbálnom, ki volt írva egy fehér sátorra a kukoricás közepén, sárkány repülőzés. Dragon flying, benevezek, érted, egyszer élünk. Kecskeméti repülőtér, kukoricás, fehér sátor, kukoricás, oda megyek fehér sátorhoz, ki van írva sárkány repülőzés, ott egy néni, kezi csókolom, sárkány repülőzni szeretnék, néni rámutat a kukoricásra, tessék csak. Hát nem mondom, az nincsen ide írva, hogy a sárkány repülőt mindenki magának hozza, tehát így. Mi tessék csak? Azt mondja, tessék csak menjen, várja az úr. Tök, mi ez, vidám vasárnap? Milyen úr? Én nézek a kukoricásba, a kukoricás másik végébe, egy 19 ezer kilométerre tőlem, egy ekkora csávó áll, egy ekkora sárkányrepülővel. Hát mondom, nagyszerű javaslatokat várnék, megy oda valami járat esetleg, vagy visznek, azt mondja, nem, gyalog, gyalog. Ja, nagyszerű. Egy ilyen kecskeméti El Caminót így véghez vittem. 23 napig gyalogoltam a kukoricásba. Félúton, ó, mondom, én inkább nem sárkányrepülőzök, megforultam, ekkora volt a fehér sátor, ó, hát. Jó lesz ez, kell lesz. Az volt a durva, hogy ahogy közeledtem, egyre idősebb volt a bácsi. Ez nem zavart, de a sárkányrepülő is. Na, ez már azért zavart, tehát egy második világháború szarral azért nem indulnék útnak. Odaérek, mondom, hát tiszteletem. Én lennék az a hülye, akit 39 perce jön szembe a kukoricásba. Azt mondja, láttam már. Bácsi kicsit így be volt lassulva. Mondom, nézze uram, kettő dolgot szögeznék le. Itt az elején, itt a földszinten, hogy hát én így meghalni nem akarok, illetve tériszonyom van. Tehát, hogyha kettő között maradunk, még élvezni is fogom. Azt mondja, mit ő fosik, fiatalán. Látom a szemén, hogy fosik. Hát, mert szűz vagyok még Dragonflyingba, tehát így tessék nekem megengedni, hogy fossak. Azt mondja, fiatal ember, fönn még nem maradt senki. Ha, megnyugodtam tényleg. Ráját. Mondom, uram, ez engem nem nyugtat meg, beszéljük már egy gyorsan át, hogy itt a földszinten, hogy mi lesz majd az égbe. Azt mondja, nézze, fiatal ember, ez itt a gép, itt. Itt én ülök elől, én vagyok a pilóta. Maga hátul ül, kapaszkodik, veszettül. Na most felszállunk, amikor felszálltunk, itt majd a műszer majd mutassa, itt, amikor 300 méter magasan vagyunk, fiatal ember, akkor életveszélyes mozdulat fog következni. Én az egyik kezemmel el fogom engedni a kormányt, és hátra fogok fordulni magához, hogy minden oké. Maga pedig azt fogja válaszolni, minden oké. Mik ezek szabályok? És ha nem oké? Na, ha nem oké, akkor most jól figyeljen, fiatalember. Ha nem oké, akkor bal és vagy. Vártam volna több opciót azért. Jobb. Kézzel. A vállamat ütögesse meg. Sűrűn. Sir, yes, sir, mindent értettem. Utolsó, záró kérdésem. Mi számít nem okénak, hogy így azért tudjam? Azt mondja a bácsika, nem oké. Mit tudom én? Ájulás. Ájulás. Nagyon fasza lesz, hát ha én elájulok, én egy nagyot ütök, nem kézzel, homlokkal így, és akkor tudja, légy szíves, tehát az a lényeg, hogyha 300 méter magasan téged somebody így váb a fejjel, nem oké. Azt mondja, mit üfosik, fiatalember, hát ez ment, szálljunk fel, kezdődik, felszállok, felülök mögé, behőrenti, 12 és fél perce motorozunk a kukoricásba. Hallod, a lábam végig leér. Komolyan mondom. Hát mondom, ő tudja, én már nem szólok itt bele. Hát így jól nevelt vagyok, így a 15. percben így nem sűrűn, csak így. Azt mondja, mi van? Hát mondom, nem nagyon szólnék bele főnök, csak érdeklődés szintjén kérdezem, hogy így felfele nem... Azt mondja, ha várjon már fiatal ember, hát kell a lendület. Na, mi tűfosik, mi? Na, most már maga is, mi? Egy, kettő, ne haragudj, uram, milyen gép az, aminek 15 perc lendület kell tényleg? Tehát én ezt így lehet, hogy nem akarom, innen már csak fölfelé, fiatal ember. 12. percben, psss, eltávolodtunk a földtől. Nagyon jó volt, most már azt mondom, ez a petting motorozás, mert azt éreztem, hogy így motorozunk tovább, csak így a nap felé. Nem volt gáz, nézem Kecskemétet felülről, jaj, de szép. Alig vártam már 300 métert, mert ez a hülye elengedi a kormányt, hát mind itt halunk. Edzettem, hogy minél gyorsan mutassam. Jó! Másik kézzel, jó vagyok. Mindkét kézzel begyakoroltam, hogy nehogy azon múljon. Nézem a műszert, 250, 280, 300, 1 centire elengedi a csába. Elenged, bazdmeg, jó vagyok. Mindig halunk, hülye, elenged, fogad, jó vagyok, jól érzem magam. Nem tudom, hogy mitől paráztam ettől ennyire, nem annyira vész. Aha, várjál, 300 méter, 350, 380 méternél, amiről a szárazföldön egy kurva szó nem esett. Bácsikai csapatja az égbe.

0: Na, én nem az, hogy itt beszartam, keresztbe fostam magam. És a bácsik is. De erről, hölgyeim és uraim, szó nem volt, hogy ő a motorti kitűdi, érted? Hát a 400 méter magasan az égben, hogy nincsen mögötted egy géphang, hát ez borzasztó, hát tudom, egy 8 porcívóval érkezem, érted? Hát azért ez, de nem vagyok hozzászok, hogy jó, hát Hadházi Laci mondta, hogy ez a sárkányrepőzés lényege, köcsök, hogy suhansz, hát én nem tudtam, de tényleg, suhanunk lefelé, zuhanunk, csukva a szemem, ütöm a hátát, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké. Kinyitom a szememet újra, csapadj, na ez az a pont, hogy innentől kezdve Kecskemétet leszarod. Egy csukott szemmel küzdesz az élet elén. Kinyitom a szem, 200 méternél járunk suhanásba, bácsika megint elengedi a kormányt, ilyet csinál így. Hát ez hülye. Egy, meg se beszéltük. Kettő, mit csináljak? Tudod, menjek oda? Vagy mi? Aztán rájöttem, hogy ő most indexel. Ezzel nyugtattam magam, ő most indexel. Mondom, nem akarok beleszólni, főnök úr, egy kézzel fogja a kormányt, egyrészt életveszélyes, másrészt mi van? Nézze, fiatalember, sasmadár! Ha, sasmadár? Pff, ez volt a sasmadár, tényleg itt. Kikérem magamnak. Megint elájultam, megint becsuktam a szemem. Arra kelek, hogy valaki a vállamat kocogtatja. Én ülök hátul, csávó. Még nem jutottam ki a szemem, de a sűrűségből éreztem, nem oké. Hát mondom, ez Mennyország, megjöttünk. Lefordul, kinyitom a szemem, hátranézek, bácsika egy áll a kukoricásban, már leszálltunk, fiatalember. Drága jó Istenem, ne szívasson keresztbe. Vége van, ennyi volt, hát a végére nem emlékszik, hát nem. Azt mondja, remélem máskor is velem utazik. Hát, hogy ne? Hát, abba maradtunk vonaton. Tehát így, de Miskolci egyháza, másodosztály, nem dohányzó, simán, még a lábam is felteszem. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.
1: Na most a csúnya beszédről van egy anekdótám. Egy híres dalszövegírónk sétál át a filmgyár udvarán, és jön vele szembe egy híres filmrendező, és azt mondja a filmrendező a szövegírónak, hogy maga milyen szépen le van barnulva. Magának nagyon jól áll a barnaság. Maga nagyon jól néz ki. Hát hol volt maga, csak nem a Balatonnál. Azt mondja, nem rendező, hát én a Seychelles-szigeteken voltam. Ja, az más akkor a kurva anyádat. Ugye? A következő fellépőnek egy szavát se tessék elinni, amit rólam mesél. A Soder Club színpadán a géppuska nyelvű Felméri Péter!

0: kész, ennyi, kész. Köszi, Peti. Sziasztok. Ne, nem szivatni akarom Aranyos Peti, mert még találkozunk utána. Az, hogy foglalkozik velünk egy ilyen beszédtechnika tanár, mert a Dumaszínházból nagyjából senki se tud rendesen beszélni, és van egy ilyen gyakorlatok, amiket kell így csináljunk, hogy mondjuk egy szúszra, hogy és ezt kell így nyomni, és ha csak egyedül csinálom, akkor egyszerűen hülyén hangzik, de amikor így 10 körbejük a tanárnőt, akkor az már szekta. Hát gondolom rájöttetek, hogy Peti ezekre nem jár el.
1: Nincs szükségem rá, nincs.
0: Úgyhogy nélküle folynak ezek. De együtt dolgozunk Petivel, mert van ez a másik műsor, az Esti Sóder, és ott van Esti Sóder gag csapat, akik így bedolgozunk, segítünk Sándornak, írunk poénokat, meg ötletelünk, meg minden. Úgy képzeljük el a gag csapatot, mint a Mikulásnak az elfjeit. Akik így egész évben dolgoznak, aztán a piros ruhás így learatja a babérokat egy nap alatt. És ezt csináljuk mi. És ott egy gag csapat tagnak Peti el akart adni Tóth Tibinek. Mindenki ismeri Tóth Tibit. Nem. De erre ki el akart adni a laptopját is, nagyon bereklámozta, hogy besírt olyan extrák vannak rajta. Itt van már a laptop elején egy fényvisszaverő szakszofon matrica. Nézett a srác, hogy értem, ez nagyon szép, de mégis mennyi memória van benne?
1: Azt nem tudom, de a képernyővédőn én vagyok.
0: Az utolsó extra, amit így felsorolt, az azt mondta, hogy nagyon jó laptop, mert van rajta 6,5 millió kép, amit a muf.hu-ról töltöttem be. Azt mind vele adom. És így... Nem, az volt a baj a laptop, hogy nagyon régi volt. Tehát így gép eltér rajta, és csúszott a monitor. Mind az írógépnél. Klink! Vissza kellett nyomjatta. Most pedig egy kis reklám következik, de ne menjetek messzire, mert ezt is meg kell valaki nézze. És azonnal folytatjuk.
2: Aki még hátra van, Rekop György. A Sóder Klub folytatódik a reklám után. Ezt nem kéne kihagyni.

0: Szépek voltak mi. X-faktor volt, nem? Nem reklámozták be. Ha már említettem az Esti Schroeder gag csapatot, hát én is bedolgozok oda egy ilyen évet talán. Az elején, amikor megláttam az Esti Schroedert, mert én külföldi vagyok, Kolozsvárról jövök, ez nem is olyan rég volt, és akkor így láttam a sok villogást, meg neon, hogy uramisten, Esti Schroeder, oda nekem muszáj eljutni. Tehát egy életem célja az lett, hogy oda eljussak valahogy. Azelőtt az volt, hogy 8 töltelék káposztát egy ültömmel megegyek. Ez így klank a második helyre, Esti Schroeder első helyre. Az első gagpart egy keddi délutánon volt. Egy étteremben, sohasem felejtem el a napot, nagyon izgatott voltam, hogy végre találkozhatok Sándorral. Elmentem be az étterembe, ott ültek a gagcsapat tagok, és Sándor aznap nem ért rá. Úgyhogy így szomorúan leültem, és kértem egy narancslevet, de véletlenül kiöntöttem. A fele a gagcsapatnak így rögött rajtam, a másik felére pedig ráment. És Kőalmi Zoli, aki akkor még bedolgozott, ő volt az egyetlen nyugodt ember, aki csak felnézett az újságba, és azt mondta, hogy Péter, látszik, hogy kezdő vagy, mert ez nagyon vicces volt, de ide nem ilyen poénokat kell hozni. És hát erre gyúrok mostanában is. Én is veszem a mosóport, és így ámulok, mert vettem a múltkor ilyen 2 kilós kiszerelést, és kibontottam, és volt a sok fehér por között egy ilyen kis zöld tasak, amire ráírták, hogy folt, kivívő, por. És én néztem, hogy akkor mi a franca többi. Én az egészet úgy vettem, tehát, hogy így... Nem tudtam, hogy akkor úgy vagy a kis tasakot beleöntöm, azt összekeverem, ezek ilyen szuper ninja részecskék, és így hatnak, vagy... Lehet, hogy a sok fehér csak így azért volt, hogy a kis tasak ne zörögjön a nagyba, és akkor így... Ugyanolyan hülyeség, mint hogyha vennél egy palack ásványvizet, és rá lenne celluxozva egy kisebb palack, így szomj oltó folyadékkal. Nem tudok eligazodni így a feliratok között, mert múltkor kenyeret vettem, a kenyeret pedig azt írták rá, hogy olyan üzembe készült, ahol tej és szójatermékeket is felhasználnak. De ez mégis milyen információ? Tehát nekem ne ezt írják rá a gyárról, hanem mondjuk azt, hogy 4 kilométer van egy benzinkút, vagy az... Vagy azt, hogy Tibi a pék, nem most kezet vécézés után. Többet segít. A tésztára pedig ráírták így pirosra, ingredients után, hogy glutént tartalmaz. De én meg nem tudom, mi az a glutén, úgyhogy nem tudtam így előre, hogy örüljek neki, hogy jaj, de van benne glutén. Vagy inkább is szomorodják, hogy ó, a fenébe van benne glutén. Nekem hiába írják rá, hogy 8 mg, én nem tudom nekem mennyi a napi adag gluténból. Lehet, hogy még kell így kanállal legyek, hogy így meglegyen az egész. Glutén. Wikipédián azért utána néztem, és kiderült, hogy vannak glutén érzékeny emberek. De azt viszont nem írt a Wikipédián, hogy milyen messziről érzik meg. Tehát, hogy rá kell tegyék így a kezüket, vagy csak bemennek az ABC-re, 8. sor felső posztában. ABC-ben WC-papírt vettem, és a 8-as csomagolásra ráírták, hogy új. Hihetetlen, tehát, ez mióta extra? Tehát, csodálkozok nagyokat, hogy én ezért megyek ABC-ba WC-papírt venni, és nem az angol turkálóba, hogy nem már azt a mosott szart adják neked, de... És Budapesten fordult elő velem, hogy egyszer nagyon elálmosodtam, és gondoltam, hogy veszek egy párnát, mert így jó ötletnek tűnt. És a svéd boltba mentem, tudjátok, a nagy sárgakék, egy páran boltogatnak, igen, oda mentem, mert látom, hogy a svédek ilyen pihent emberek, és gondoltam, hogy akkor jó párnából. Így összeraktam a fejembe. De amikor elmentem, akkor láttam, hogy ott minden teke magadnak összeszerejét. Tehát a párnát mondjuk nem, de hát asztalokat meg minden. Teke becsavarozzad, meg beszegezzed. És én ott elhatároztam így elsőre, hogy onnan ilyen Jézusos keresztet nem veszek a nappaliban, mert az is így kettőbe jön, és nekem kell felszegezni, akkor... Azt én már elvállom. És nagy a bolt, nagy nehezen megkaptam a párnákat, a párna részlet, és így kiválasztottam egy közepesen, de mégsem annyira puha, 83-as indexú kosa, flötekker, hason és háton alvóknak párna, mert így azt így elértem a polcról, oda lesz. Jó lesz nekem, és hazavittem, és azt vettem észre, hogy amit kicsomagoltam, hogy a vátmós csomagolásból kiugrott így a párnával együtt egy használati útmutató. Mi a párnához csomagolták? Tehát első gondoltam az volt, hogy visszaszadok, és megnézem, mindegyikbe csomagoltak, vagy csak így nekem gondolták. szükségem lehet rá, mert szeretnék ilyen emberrel találkozni, akinek ez kell. Tehát, hogy vettem egy párnát, de így... Fogalmam, mit csináljak vele? Szerencsére neki ott van a használati útmutató, és így... Hát én már egyszerűen figyelj, egyes lépés, tedd a fejed a párnára! Ezt tudom csinálni. Második lépés, aludjál! Nem tudom, mi lehetett használni útmutatóban, mert 12 nyelven volt, de magyarul nem. Úgyhogy én végül is a svédet olvastam el, mert így annyira nem érdekelt. És... De képzeljétek el, hogy másomra felébredtem, rádöbbentem, hogy Uram Isten, én tökéletesen értek svédül, mert így nagyszerűen aludtam. Arra gondoltam, hogy az emberekben van egy ilyen passzív nyelvtudás, mert másképp ezt nem tudnám leírni, hogy egyszerűen csak értenek nyelveket. Mert a Deák téren fordult elő velem, hogy így sétálgattam, és egy német turista odajött hozzám, és megkérdezte, hogy Wo ist der Basilika? És mondom neki, hogy ott. És megtalálta. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Felméri Péternek köszönjük szépen, két ország kedvencének. Családdal jöttünk haza múltkor autóval, és az egyik kereskedelmi rádiónak a kívánság műsorát hallgattuk. Betelefonált egy ilyen vidéki bácsi, ilyen jó ízes tajszólással beszélt. Szóval, hogy jó napot kívánok! Szeretnék küldeni Mátra Szent Istvánra, ha lehetne egy nótát. Margit nénémnek 89. születésnapjára, ha lehetséges, mert nagy műtéten esett át, és hát neki szeretnénk küldeni jó egészséget, jó felépülést, ha lehetne valami magyar notát. És azt indították a jazz meg az együttestől, hogy belém a lélek most már hány jár. A két fiamat nem hagyhatom ki a műsorból, mert az asszony akkor... Muszáj mondani. Na most én azt gondoltam, hogy a gyerekeinkre az én hobbim nem lesz kihatással. Sajnos. El kell mondanom, hogy igen, kihatással van a kölyökre. Én megmondom őszintén, hát én ilyen tankos játékokkal játszok, szürke tankokkal támadok, hát kelet felé, és a háttérben szovjet falvak égnek. Szokták mondani, hogy hobbi náci vagyok. Én a hobbi szót mindig kikérem magamnak. És augusztus 20-án lent voltunk Debrecenbe virágkarneválon, és mielőtt elkezdődik a virágkarnevál, hát így gyerekeket kiállítottuk az első sorba, és a hangos beszélő bemondja, és most következzék a királyi avatás szertartása. És elkezdenek peregni a dobok, az első sorba a 2,5 éves fiam így áll, elhalkul a dobpergés, és azt mondja, támadás! Ugye annak idején polgárapuka Zseniket nevelt a lányaiból, én meg a szimulátoros játékokkal, hát tábornokot tudok a fiaimból. Ez van. Na most arra tanítjuk a kölyköt, hogy kakíjon most már bele a WC-be, ne a bilibe, és van egy ilyen, hát mindenki átesett ezen, gondolom. Lányok is volt ilyen nektek annak idején, higgyétek el. És vettem egy ilyen WC-szűkítőt a WC-deszkára föl kell tenni, és a feleségem hív, azt mondja, gyere meg. A kisebbik ül a WC deszkán ezen a WC szűkítőn, és úgy olvassa az Eszkós újságot, és észrevette, hogy figyelem, azt mondja, apa, ilyet veszünk? Mondom, veszünk csak kaki egyet, te jóisten áldjon már meg, hogy itt vagyunk. Nézzétek meg Gyurinak a kalapját, de most komolyan, hogy a 20. kerületben nincsenek ilyen tüzépes emberek. És ez most retro. De nekem milyen ez? Ez jó néz ki? Jazzes? Nagy. Hát na, persze, mert a hasamon szorít. Tehát ez a konfekció, tudod? Tehát ez van. De mondjuk nincs a pénzben, annyi a műsorban nincs annyi pénz, hogy mondjuk átalakítsák nekem egy 150 forintért, de ezzel küzdök, tehát így ez van. A bolygó neve alá. Nem menjünk ebbe. Fölhajtom. Na szóval, következő fellépőnk nehéz atléta volt, nemrég hagyta abba a versenysportot, azóta az izmait lefette egy kis zsírszalonnával. Következik a kispesti úszoda vízi szörnye, Rekord Gyuri György!
2: Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a színvonalas felkomfort, meg a Hatházinak a telefonszámát is. Hát ezt el kell meséljem. Hatházival mentünk Balatonra fellépni, és ilyenkor mindig fölhívjuk egymást, hogy hogy jutunk oda, ki kezd, stb. Nem volt meg a Laci száma. Mondom, fölhívom az Aranyosit, hogy elkérjem. Fölveszi a telefont, azt mondja, mondja. Mondom, szia, mondom, a Hatházinak a száma kéne. Gyurika, nem tudok beférni. Tesco-ba vagyok, pénztárnál, fizetek, visszahívlak! Megtörtént a fellépés este Hatházival. 2 hét múlva csörög a telefonom. Aranyosi hív. Szia, Peti, mondjad. Gyurika, tudod írni 0630? Most rajta vagyok a szeren, és járok a kispesti úszodába, hogy említette Péter, keresztapám már egy nagyon kedves barátommal. Hát el tudod képzelni, már a sok már az öltözőbe elkezdődik, mert hát ezt a hölgyeknek mondom, hogy mi van egy ilyen férfi öltözőbe. Na most bemész, ott, hát 2 véglettel találkozol. Hát vannak azok a férfiak, hát nem tudom így szebben mondani, hogy hát ők így, és így nem lengetnek túlságosan sokat. Tehát ők még a zuhanyzásnál sem veszik le az alsó gatyát. Hát a kedves barátom az ebbe a csoportba tartozik, és ő azt mondta nekem, Gyurika, most a nevét nem is mondom, szóval Gyurika, én nem tudom, hol van a női G-pont, de hogy én csak a C-t bögdösöm, az biztos. Tehát, na és akkor várjál, mert vannak a, hát akiket így bréügyileg így eleresztett a... És ezek meg indokolatlanul sokat mesztelenkednek, és így még így lengetnek is. És ez azért durva, mert öltöző föl, kötöd a cipődet, és egyszer csak a perifériás látásod, vagy Miklósi Kolbász így... Azzal nem tudsz mit kezdeni? Na, keresztapám meg ebbe a csoportba tartozik, tehát neki ordinári dolog van a lába között. A ő állítása szerint ez a fővárosi állat és növénykert hüllőháza. Várjál, mert van egy afrikai barátunk, Jerome, ő azt mondta, hogy ő már nagyon sok mindent látott, de olyat még nem. És nem is fekete, tehát nem slankítja gyakorlatilag, és ha várja, hát ugye keresztapáddal meg zuhanyzol ugye úszi előtt, és így látom, hogy jön ki a zuhanyzóból, így és így látod, hogy úristen, Gábor, vagy közd a derekadra, vagy hagyd be ezt a zuhanyzóba, de mindjárt beakad a lefolyóba, és... Figyelj, szappanozza is így. És beszól egyet, hogy te mosd meg a maszkot, hozzád közelebb van. És így odáll elém, és azt kérdezi tőlem a sportfanatikus, hogy te Gyurika, tudod, melyik sportág jut eszembe rólad? Hú, mondom, a rúdugrásban, ne? Azt mondja, nem a tenisz. Tenisz? Mondom, miért a tenisz? Gyurika, mert 40 semmi. Na hát ilyen jó hangulatban indulj el úszni. Megvők alázza, kész. Bemegyek a küzdőtérre, fölállok a rajtkőre, mert hát én vagyok minden idők vegyes úszója a kispesti úszodába, az ügyeletes Michael Phelps, tehát így gyakorlatilag, hát az én vegyes úszásom abból áll, hogy mellbe eldolgozom magam egy kicsit, ez átmegy kutyába, majd sétálok egy kicsit, és a kötélen behúzom magam, és így állok fel a rajtkőre, hogy én világcsúcsidőn belül beugrok, és így már ugranék be, egyszer csak egy nyugdíj, azt mondja, hogy ugye nem ugrik be? Azt ugyan miért, nem? Mert ez nem strand! Ó, az úszómester kisegített. Papa, maga meg húzza fel a nadrágját, mert nem is a rudas fürdő. Na már most elkezdesz úszni, mert a 2 esetőség áll fenn. Vagy ovis csoporttal úszol, vagy nyugdíjasokkal. Na most honnan tudod, hogy ovisokkal vagy egy sávba? Hát a lábad fázik, de mellbe kicsit melegebb a víz gyakorlatilag. A nyugdíjasokat meg hát így szlalomozva így kerülgetni kell gyakorlatilag, mert hát 80 felett verem a nyugdíjasokat 2 test hossza, meg az ovis csoportban is van 4 dagadt gyerek, akit azért leelőzök. És így, hát elmesélem, hogy van, úszok, és így a nyugger előttem így medúzázik. Én meg úgy mellbe utolérem, ugye, És akkor tök olyan, mint a közutakon, szélárnyékból kibújsz. Látod, hogy jön a szembeforgalom, nem jó? Úszom még egy kicsit farvizen, szó szerint. Majd megint kipillantasz, hoppá, itt az idő, beletempózol. Nyugger veszi, hogy ho-ho-ho. Hát te meg mit akarsz itt, töcsi? Ő is beleerősít, de én már láttam, hogy jön a kamion szembe. Frontális ütközés lesz. Csak belehúzok, nyugdíjas is. Hát akkor már nem lehetett szarra gurigázni. Nem ütközhetek. Bevágok az öregasszony elé, és egy ilyen vízilabdás mozdulattal, puff, elrúgom magam. És így hátra fordulok, mondom, úristen, onnan szájba rúgtam a néni. Nézem, tiszta vér a víz. Levészároltam valaki nagymamáját. Úristen, akkor láttam, hogy én vérzek. Egy komplett felső fogsor volt a lábujjamon. Aztán jött oda a mama, hogy féltel ember visszaadná a fogaimat. Tehát én... Na és hát ő, barátnőm is azt mondta, hogy te nem is úszni jársz, hanem a nyugdíjas barátaiddal segget áztatol. Hát ez igaz, mert van kettő nyugdíjas barátom, róluk megemlékeznék, az egyik Peti bácsi. Róla azt kell tudni, hogy ő volt nyilas tiszt. Másik, a barátja Guszti bácsi, holokauszt túlélő. De a legjobb barátok, mert utána 20 évig kollégák voltak az AVH-nál, tehát ilyen nagyon durva. És várjál, mert a két kis öreg nagyon fit, úgy néznek ki, mint a Rippel fivérek, én 85 évesen. És mondom is a Gusztibának, mondom, ó, Guszti bácsi, mondom, ilyen csitti-fitti buddy. Ha mondom, ha ennyi idős leszek, én is így szeretnék kinézni. Guszti bácsi azt mondta, hülye gyerek, te már most szeretnél így kinézni. Az érzetőd álmodtak egy két számmal kisebb kabátot, tehát így ebben még izmosabbnak tűnök, és így, na várjál, és akkor kérdezi,

0: bemegyek, és akkor látom, hogy fogja a Peti bácsi, és ilyen mentolos szart így, de mint a ketchupet a pizzára, így, 6 másodperc után, hogy pong, így bedurran a szemed, nem látsz, 1,5 liter folyadékveszteség csak szemgödörből, tehát így, olyan érzés, mint hogy egy negrót így benyomtak volna egy szemfenékbe, hogy alig látsz, hogy meg akarsz halni, és a kisöreg így megtetézi, hogy na, aki először kimegy, az a buzi. Ha 40 másodperc alatt már hason feküdtem, és az ajtó alatt a kis résen szívtam a levegőt. Aztán én lettem a buzi. Te mitről höksz? Ha te ott lettél volna, te is az lennél, elmondom neked. Na, aztán várja már következőt. Nem vártam meg, hogy az öregekkel szaunázzak. Kiszellőztettünk, és így surranó pályán így elmentem csak úgy egyedül szaunázni, és ült bent egy ilyen kultúrált úriember, hát így összeismerkedtünk. És van a Kispesti üszödebb Aqua Fitness. És tudjuk mi? Csajok így be vannak öltöztetve ilyen szívas cuccba, és nem az, hogy úsznak, vagy valami, hanem így mennek a vizen. Na, vagy nem is a vizen, hanem így a medencébe sétálnak, és így szaunában, hogy pont ráláttunk az egyes pályára, és így a újdonsült barátom egy hesszőjük a sunákat, hogy azt nézd, szúrnád szúrj. Mondja nekem, azt nézd meg, és abban a pillanatban beúszott egy akkora hombár, te, hogy mondom, azt nézd, azt mondja, hol? Ha mondom, mi az, hogy hol? Olyan hullámokat gerjesz, mint a Dunán egy tolóúszájban, de? Azt mondja, ha nem látom, mit nem látsz, a gyerekeket átküldték a másik oldalra, mert dobálták volna be neki a perecet, azt hiszik a víziló. Ha mondom, az hogy néz ki? Azt mondja, hú, én sem tudom, hogy tudtam neki 3 gyereket csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük szépen! Egy sztorit muszáj vagyok még elmondanom. Mi van, drága? Már nem vagyok rá felkészülve, megmondom őszintén. Szóval van egy új sógorom. Mindegy, hogy lett. Villamos vezető Miskolcon. Nem meleg, nem énekel. És ő mesélte egy sztorit. Az újgyőri főtéren az régen Marx tér volt. Egy öreg néni bekopogott a villamos vezető fülkéjébe, hogy kinyitotta. Azt mondja, magát régóta figyelem, fiatalember. Maga mindig távol áll meg a járdától. Osz nagyot kell lépni. A villamos vezető. Köszönjük szépen, köszönjük kollégáimnak, Kis Ádámnak, Felméri Péternek, és végül, de nagyon sokszorban Rekob Györgynek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak, Istenünk meg jó szokásokat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor figyeljetek ki magatok elé, illetve szólítsatok le az utcán, vagy gyertek el ide. Nagyon szépen köszönjük a jövő héten, újra találkozunk, újra itt, ugyanitt, élőben. Nagyon szépen köszönjük, jó éjszakát kívánok, csókolom!

0: résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. A helyszínt biztosította a Symbol Budapest.
1: Következzék Kispest uszoda, a kis... elbasztam, újra légy szíves!
0: A műsor támogatója a Time Out Budapest magazin. A Schöder Club szereplői a Scotch & Soda ruháit viselték. A Schöder Club jó hangulatát a Playboy biztosította.
1: Újra nem tudom elmondani, mert most találtam ki ezt a lájkolás anyagot. Az a baj, tehát se a táblára nem írtam föl. Ja igen, jó. Oké, megvan, igen, akkor ott folytatjuk.

0: vagyok itt a sok magyar zene közt. Ajánlom önöknek is jó szórakozást. A Merci Rádióban mindenkinek kíván egy vagány, aki nem más, mint a jó Laci Vetyár.
1: Ma este a klubben Beng Dénes, Kőhalmi Zoltán és Lórán Barnabás, Trabarna és az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozást!

Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm a nagy taps cunamit. Kis Ádám vagyok a ról. Ez Szentendrétől van egy picit feljebb, nincsen messze. Onnan érkeztem. Ez itt az évadzáró Sóder Klub, úgyhogy lesz egy hosszabb nyári szünet, de hát reméljük ki fogják bírni. Most mindenki így... Hát ez van, sajnos egyszer mindennek vége van. Szóval hát néznek sokan, ott szerepelek. Van Nyíregyházán egy rajongóm, hát egy, de rengeteg. Oda jön a srác, azt mondja, van egy szobatársam, kollégiumban lakok 3x3 négyzetméterben. Non-stop téged néz a szobatársam a gyakon. Picit már elegem van belőled, de ez van. És mondom, figyelj, kopogjunk be ahhoz a sráchoz, lepjük meg. Bementünk a kollégiumba, bekopogtunk az ajtón, a srác egy az egyben engem nézett az adott pillanatban. Majd az ajtóba. Hát azt csak zárójelben mondom, hogy behugyozott, de úgy kellett vele fényképezkedni, hogy nekem a mellé kellett állni. A csávó kijött a gyakból, ez van, úgyhogy ez történt. A hetes buszon felismert egy kínai srác. És így annyit kérdezett, hogy te az igazi kis Ádám vagy? Mondom, nem én a kínai. Tehát, hogy így én az utángyártott, de csak nekik fordul meg a fejükbe, hogy ki az igazi srác, vagy ki nem az igazi srác. Jövök, megyek az interneten. Mit látok? Nyelvi problémába ütköztünk. Van egy kis képünk. Lényegében én annyi történt, hogy az idiótája buktát árul. Nem tudta angolul, hogy van a bukta. Beírt a angol programnyelv szótárba. Kiírta a bukta, fakap. Csávó, kiírta, marmalede, fakap. Have you ever eaten fakap? Érted? Tehát ebből a szempontból rendben vagyunk. Na most én nem eszek fakapot, McDonald's-be sem nagyon járok, de megkeresett a McDonald's, hogy legyek a lekrám arca. Hát én annyit mondtam, hogy egy pár százas ajánlat. Múltkor csak egy fél literes vizet kértem a McDonald's-be, azt mondja a csaj, becsomagoljam. Hát mondom, jobb, ha lepalackozod, mert úgy talán el tudom vinni. Hogy így tenyérbe hozza, nem tudom. Tehát, hogy ő ezt hogy gondolta. Na most a reklámokról annyit, hogy hát lehet nagyon hülyeségeket mondani a tévében, a reklámfilmekben, ha nagyon megfizetik, én ezt mondom. Van az Egerszegi Krisztina nevezetű nemzeti sportolónk, akinek tényleg a sport teljesítmény előtt leborulok, de korábban szerepelt egy reklámba Eger, és azt mondta, bifusz akti regulat, most már nem bifusz eszentitól, az már nem menő, bifusz akti regularis van, az sokkal menőbb, az a te emésztésedet, ami szar, most mondom neked, 14 nap alatt hozza helyre. Érdekes, idáig senkinek semmi baja nem volt a szarással. Most már van. Azt mondja Egerszegi Krisztina a tévében, amíg sportoltam, nagyon fontos volt, hogy tápláló legyen, amit eszem. De amióta családom van, befut 5 gyerek, de amióta családom van, az a fontos, hogy finomat együnk. Ülök a tévé előtt, mondom, jó gyerek, hát mit ettél idáig? De tényleg, hát anyám olyan töltött káposztát csinál, hogy bepisílsz. Arra tippelek, Egerszegi Krisztina 12 éves, otthon ül a konyhába, bejön Egerszegi bá. Kinyitja a hűtőajtót, azt mondja, ne szajányom, mákos sóska, egyet. Azt mondja erre Egerszegi Krisztina, hát de apa, álljál már meg, ez nem finom, nem ízlik. Mire apa azt mondja, csend. Majd, ha családod lesz. Addig ezt a szart. Ugye? Nézd meg apádat. Hogy én szülte az első gyereket, Egerszegi Krisztina. Ki van már? Nincs. Ki van már? Ki? Somlóit, rántott hússal, tejfős uvakasat. Igen, meg családomban. Köszönöm. Megkeresett a MR2 Petőfi Rádió is, hogy mondjam fel, hogy Kis Ádám vagyok, nagyon zene. Hát nem tudom, mennyivel fognak ennyi többen Petőfi Rádiót hallgatni. Mondjuk én olyat javasolnék, hogy MR2 Petőfi híd nagyon dugó. Nem akartam beállni a sorba, hogy Kis Ádám vagyok, nagyon zene, hanem azt mondtam, Petőfi Sándor vagyok. Nagyon zene, azért erre felkapod a fejedet. Meg azt utálom, hogy mindenhol bemondják, hogy hol fogható. Tehát Bugacon a villanypásztornál, 147.526, hogy miért nincs egy ilyen, hogy Petőfi Rádió, Segesvárnál. Na jó, van azért egy páran értik, jó van? Mert ott tűnt el a Sanyi, csak azért mondom, hogy mindegy. Ami még feldolgozhatatlan számomra, láttam, és könyörgöm, kapaszkodjunk valamibe, láttam kínai BKV ellenőrt.
ezt feldolgoztuk. Tehát minden ugyanaz volt, csak kínai volt. Tehát, hogy én azt nem értem már, hogy már nem csak a villamos sárga, de tényleg. Nem. Már az ellenőr is. Az mit mond a kínai BKV? Piros metro? Kék metro? Jegy nem ócó. Nagyon cipős. Nagyon cipős. Első fellépünk Kőhalmi Zoltán. Ő családapa, de aggódó családapa, ezt hozzátenni. Tehát a múltkor volt nála egy kis házi buli. Bödőcs, Csenki, Benk, én. Kimentünk az erkélyre cigizni, de Bödőcs már nem jöhetett ki, mert leszakad az erkély. Tehát Zoli az ilyen szinten van. Kérdezem, hogy elnyomhatom-e a csikket a hamusba? Azt mondta, hülye vagy? Kigyulad a többi csikk? Lángol a hamus, ég az ablak, meghal a gyerek. Tehát terjed a tűz, ugye? Zoli ilyen apuka. Van két kisgyereke, Esztike és Bálintka. Én Bálinkát úgy hívom Pálinka. Na most mentünk Esztikére az óvodába Zolival, de ugyanazon a nyomvonalon, ahol ő mindig Esztikével jár. És Zoli meg azt hitte, hogy ő Esztikével van, én mindig ezt csinálta, hogy vigyázz, kocsi! Pocsolja! Mondom, Zolikám, 23 éves vagyok, de tényleg, tehát el tudom dönteni. Fogadjuk nagy tastunamival, első fellépünket, Kőhalmi Zoltán!

0: köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Akinek nincsenek anyagi gondjai, az a Csár Simonyi első magyar űrturista, nem tudom, ki emlékszik rá. Én nekem, mondjuk ő az egyetlen, aki attól gazdag, hogy okos, ez nagy ritkaság. És én nagyon gondolkodtam rajta, hogy hogy tudta nélkülözni azt az 1 milliárdot, amit eltapsolt erre az űrutazásra. Hát én nem, hogy nem nélkülözni, nem tudom az 1 milliárdot, hanem, hogy nincs. És hát ő megtudtam, hogy mennyire gazdag, tehát ez neki egy buszjegy volt, nem is buszjegy, egy szakasz átszálló az volt neki. Mert van egy haverom, aki programozó, és egy konferencián, mint egyetlen magyar összehaverkodott a Simonyival, és elhívta a jachtjára. Már a Simonyi nem a haverom. És a Simonynak a jachtja 5 emeletes, itt kezdődik, és a 3., 4. szinten megvan neki építve a kolorádói háza. Honvágya van leszállt az 5., tényleg megnézni, mi van otthon. Hát valószínűleg a 2. szinten megvan a New York-i lakás, lenn a gépház mellett meg a szülőfalu fél Zala-megyével, azt tudom elképzelni. Én nekem mondjuk nincsen nagy álmaim, tehát én egy panelból jövök, ha én megnyerném a Lotto 5-öt, akkor is annyi lenne, hogy hát megvenném a Havanna lakótelepet, és egyben nyitnám. Ez az én álmom. Egy pici panel lakás tényleg, tehát ma a B-lépcső átba eszünk, ezt szeretném látni. Most szóba került, hogy kétszeres boldog családokban vagyok, hát időnként boldogtalan családanya, attól függ, hogy rá vannak-e bízva a gyerekek, vagy nincsenek. A nagyobbik 4 éves óvodás ilyen kedves gyereknek tűnik, csak hát megvisel az óvoda valószínűleg. Egyébként bennünket is megviselne, szóval ezt mai fejjel már nem csinálnánk végig, ezt a szandáz oknival, meg zsíros kenyér magával, szóval ez kellett, hogy 3 évesek legyünk, hogy így le legyünk árnyékolva, hogy megaláztunk magunkat egy matricáért, nem? Hát bármit megcsináltunk, meg egy nyomdáért, apám, hát most már azt mondanám, van nekem otthon vízipogos nyomdám, 600-at nyomok egy óra alatt, és akkor 3 évig nem kell jónak lenni. Ez nyilvánvaló. A kisebbik pedig hát 1 éves volt, még mindig mindenki nekem gratulál hozzá, pedig hát az én részvételem az nehezen vethető össze egy szüléssel, szóval, hogy úgy nekem nem is fájt annyira, meg nem is tartott annyi ideig, meg én 5 perc után rágyújthattam, nagy különbség, neki meg egy 1,5 év fitness, azért nem ugyanaz. A szülés előtt összevettem egy tűzes mandula gyulladást, mert megkóstoltam Kis Ádám kollégámnak, hogy mit iszik, ő a Diesel nevű italt fogyasztja. Van, aki ismeri? Már a Dízelt, nem az Ádámot. A Dízel a félig kóla, félig sör. Ez szerintem egymás után is rossz, nem hogy egybeöntve. Én meg olyan családban jövök, hogy nálunk vörösboros kólát sem szabad inni, mert ne csinál, ne variált tényleg. És apám egy kemény ember, szerinte a kávét és a kávé íz miatt kell inni. Tehát, hogy maximum 1 cukor. Anyának megedő 2-vel, ugye, mert régi a kapcsolat, de a többiek azok inkább egyenek magába cukrot és feküdjenek korábban. Szóval azok ne szórakozzanak kávéval. Apám egy ilyen kemény ember, ő 39-es születésű, tehát túl sok játék nem volt a gyerekkorával. A legnagyobb poénja, hogy 45-ben egy haverjával megnyerték a vasgyűjtési versenyt, mert találtak egy tankot. A többi osztályban nem gyűjtött tovább, szóval ők leálltak. És apámra ez a háborús vonal annyira benne van, hogy egyszer gyerekként sétáltam vele az utcán, és egy 8 éves gyerek az elkérő így újjal lövöldözött az emberekre, ahogy ők szoktak. Senki le se tojta, apám volt az egyetlen, aki észlelte a veszély. Engem földre vitt és visszalőtt, de ő géppisztolya. És teljesen szabályos, hogy nagyon rövid sorozatokra szedte le a gyereket. Fától fáig harcolt, még távat is cserélt, és a végén egy kézigránatot is ráküldött, hogy legyen neked játék. A gyerek annyira megélt, elfelejt meghalni. Túl vagyok egy lakás felújításon. Hát lakásvásárlás, lakásfelújítás, tehát egy nagyon speciális hitelkonstrukció vásároltunk lakást. Lényegében a lakás 98%-a a banké, és hogyha egy ilyen 45-50 évet törlesztek, akkor az erkély fele az enyém lesz. Ott én már kultúrátan berendezkedtem, tehát hokedli hamután megvan. És így fogtunk be a lakásfelújításba, tehát 21-re húztunk lapot gyakorlatilag. Feleségem az ötletgazda, kivitelező, műszaki ellenőr minden, tehát mindenre van ötlete. Nem tudom, ki tudja, a legvastagabb könyv, amit láttam a világon, 900 oldal, az a címe: Ötletek, megoldások, bármire. Minek a többi könyv egyáltalán, tényleg, bármire. És ABC sorrendben benne van minden probléma, hogy azt is, hogy mit kell csinálni, ha meg akarnak erőszakolni, ami azért egy ilyen valós szituáció, hogy várjon már, előveszem a könyvet. Még a csoportos oroszlán támadás is benne van, ami azért, hát ott arra sincs idő, hogy a C-nél vagy a zónál keresd meg. De minden az a megoldás, hogy dobd hozzá a könyvet azonnal, dobd hozzá. Hát a lakás felújításnál én azt vizionáltam, hogy az első törlesztő részre nem tudjuk kifizetni, mert ott hajléktalanok leszünk rögtön. És megyek a Városligetbe, a két gyereket húzom a hátamon, meg összes bútort, és csak egy pad legyen, ahol lepihenek. És megkezdem azt, hogy ez a pad jó lesz. És azt mondja, szép pad, de ne fessük át. Hogy egy pár százalet arra is el tudna tapsolni, hogy ez egy kicsikét szebb legyen. Na most nem tudom, ki hallotta, két orosz tudós ígérte, hogy június elejére elkészülnek az időgéppel. Hát nincs már sok idejük, de később lesznek késznek, mert visszajönnek. Ezt gondolom mindenkinek egyértelmű. És azért, ha időgépet fejlesztesz, az nem egy kötött munkaidő. Szóval, hogy ma se lettünk készen, hogy megcsinálod tegnap előtt, nem érdekes. És én azt várom, mikor már annyira elterjedt, hogy beszivárog a hétköznapokon, mint a mobiltelefon. Tehát, hogy először csak egy-két kreténnek lesz az osztályba, akik hát mindenki gyűlöl őket, mert sose késnek el az óráról. És utána mindenkinek lesz már, tehát ez, hogy majd faterom 1572-ben jár dolgozni, mert nem volt vállalkozási adó. És hát vélhetőleg a fizetésért 3020-ba fogok járni a kenyérébe 952-ben, és ezzel el leszünk. Én figyelem a többi apukát is, hogy csinálja, ki mennyire jó apa. Elcsíptem egy beszélgetés, kedvenc beszélgetésem vonaton, apa, anya, gyerek. Anya előre mondta, készüljé, eljött a pillanat. Most apa elmagyarázza a mágnest. Apa elmondja a mágnest, ezért vártál 16 évig tulajdonképpen. Na most ez apád is váratlanul érte így hirtelen a vonaton, hogy a semmiből húzza elő a mágnest. És azt mondta, figyelj, hát időt próbált nyerni apa, amíg magának összerakja. Figyelj, minden mágnesnek két oldala van. Ezt tudta elsőre állítani, és magát is meglepte az a nagy igazság, ami átjött a száján kifele. Két oldala van, a bal meg a jobb. Hát ez majdnem mindenre igaz, ami kívül, aminek egy oldala van. És hát problémás, hogy kihagyta, hogy pozitív vagy negatív, mert nehéz volt tovább lépni. És azt mondta, figyelj, mindennek a bal, vagy a jobb, ezt nyitva hagyta, ezt már ő se tudta, de mindennek a bal, az vonza azt, amelyik kék. Itt, hogy belekerült a kék, meg a piros is vége volt, szóval nem volt, hogy figyelj, hanem nem érted, hülye vagy, kész, fölpokozta, el volt intézve, tehát apa többet nem mondja a mágnest, ezt eljátszottad. És hát nekem anyám ilyen pedagógus, de már nyugdíjba ment, de bármikor szolgálatba helyezi magán. Tehát van két rossz gyerek, a vonaton azokat is fölpokozza, el van intézve. Egyszer még az ellenőrzőbe is beír nekik úgy, hogy bejárók voltak, de úgy értek be az iskolába, hogy volt két egyesük. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm, elég lesz, köszönöm. Hát nekem Lackó barátom egy panelban lakik, panellakó, úgy hívom, panel Lackó. És hát egy panelban bizony nagyon meleg van. Nem tudom, emlékszünk nyáron erre a meleg rekordra? 79 fok volt árnyékba. Büfés Gabi havromnak mondtam, megdőlt a meleg rekord, azt mondja, szerintem áll mögötte valaki. Ugye? Na most a kiszeltűnő ex-pasi, a kondom Csabi mondta azt, hogy ő inkább buzi. De én azt mondom, az ő esetében jól döntött az a Csabi. Azért ez még mindig jobb, mint kiszeltűnő barátjának lenni, ha már itt tartunk a melegeknél. Na most Lackó barátom, hívtam nyáron, mikor hát én egy családi házban élek anyukámmal, kutyámmal, hogy Lacikám, olyan melegen van, megzeberedek. Azt mondja Lackó, nekem beszélsz? Panel negyediken, már olvad a tükör. Azt mondja, már nem tudom, hanyas faktorral kenjem az ablaküveget. Minden nap beszélünk telefonon, de minden nap úgy tett el a telefon, mindig halunk. Minden este elköszönt, érted? Reggelre már csak ott meg lesz száradva. Úgy talál rá a közös képviselő. Na most a panel közös képviselőről még egy gondolat. Kiírta a panel ajtóra. Váratlan meghibásodás miatt jövő hét szerdán nem lesz meleg víz. Te olyan váratlan jött a jövő hét szerdán, hogy így a... Hát Lackóiknál általában pókerezünk, ismerjük ezt a játékot, hogy póker. Kapsz két lapot, Lackónak az a taktikája, megnézi, azt mondja, póker. Ugye a póker az négy ugyanolyan lap, jön a flop, leteszem az elsőt, azt mondja, Lackó, ilyen nem van. De senki nem kérdezte, mondjuk. Leteszem a másodikat, azt mondja, ilyen nem is van. Leteszem a harmadikat, és azt mondja, ilyen nem is van. És két lap van a kezében, mondjuk ez ebből a szempontból tényleg pókerarc. Hát általában akkor alszokott, hogyha bebaszcsizás van. Volt egyszer egy bebaszcsizás, és kiestek a zsetonok a negyedikről a panelból, nem nyitom meg ezt a történetet. A lényeg, hogy lapos és mély tányérra pókereztünk tovább. De azt képzeld el, hogy így emelek öttel. Lackó így megöli az asztalt, ólim! Mondom, én még emelek egy jénaival. De aztán én nyertem, és rájöttem, ha elviszem az összes tányérját, akkor nem tud szerencsétlen miből lenni. Na most Lackóéknál láttam a tévébe alánevetős pornófilmet. Hagyok időt. Tehát ugyanaz volt, mint egy pornófilm, csak egy pár százan alá nevettek, mint a Jó barátokban. Tehát hihetetlen, hogy nem tudom azok mit nevettek amúgy. Azon gondolkodtam, hogy ez valószínűleg a Jó barátok egy része lehetett. De az volt megdöbbentő, hogy nem Joey jött ki meg be, hanem egy fasz. Tehát, hogy, ilyen, hogy ez a műfaj, hogy miért keveredik össze egy alánevetős műfaj egy pornóval, nem tudom. Ha már itt tartunk, Lackó látott a gyógyszertárban Viagra Light-ot. Viagra Light. Na most én arra tippelek, hogy hát dugni nem lehet vele,
0: de a strandon azért jó mutat.
1: Nem? Viagra Light, köszönöm. Voltam benzinkúton, járok ilyen helyekre, meglepő. Előttem áll egy fickó, azt mondja a hölgy, kérsz számlát, mire a srác? Igen. Milyen névre? Bársony CZ-vel. Hát így arrébb álltam egy lépést, ez valami másfajta kommunikációs csatorna, tehát, de ha engem kérdeznek, én kisárám két tével, tehát én nekem nem kell a balhéret élnem. A múltkor megállok egy, nem mondom ki, milyen kúton, és egy olyan ogre állt a pult mögött, hogy így, hogy ilyen hústorony, tehát én azon, abban biztos voltam, ha ő pislog, gerincem eltörik. Tehát próbáltam ugye a szemét nyitva tartani, hogy balesetmentesen távozzak, letettem a pénzt, mondtam hatos kút, az ogre így rám fordul. Más nem lesz? Atya úristen, hát mondom, látod, jó barát, az Istenke ad és elvesz. Tehát én legalább úgy nézek ki, mint egy 14 éves, de mély a hangom. Látom, Blick címlap, győzik-e dixlexiás? Na, mondom, talán ez több információ is, amire szükségem lett volna. Nem baj, azért veszek ezt azt. Látom, hátul megáll MS Mercedes, kiszáll apa. Elkezd tankolni. Anya így slajt, slajt, slajt, megy aloe verás vizet venni, mert az a divat. Trabarna szerint a aloe verás víz patalször. A apa megtankol, bejön, ránéz a Blick címlapra, azt mondja, nézd már, anya, győzik egy dik. Anya így a pulton, tessék?
0: Semmi, semmi.
1: Hát az is lehetett volna a Blick címlap, hogy apa dixlexiás lényegében, de ezt azért nem merték bevállalni. Úgyhogy, hát Trabarna következik, aki belső égési motorokat utánoz, fogadjuk nagy tapsal, Lórán Barnabás.

0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenki. Győzikére én is egy kicsikét rácsatolnék így Ádám után. Hát én is olvastam ezt a rettenetes címot. Győzike diszlexiás. Szerintem buta. Én ezt nem tudom már hova tenni. Most... Anikóról is olvastam, hogy most Molnár VV nagy 500 köbcenti Anikó elvégzett egy ilyen 38 perces sörcsap és hablehúzói Európai Uniós OK és akkreditált tanfolyamat és irány London megy haknizni, ott már nem 500 köbcent, egy pint Anikó lesz. Tehát tényleg egy kicsikét kamionvonalra is el fogunk térni, tehát Rába Turbo teherautó Kispolszkit gázoltál. Volt valakinek Kispolszkia? Itt szeretném megkérdezni Interurbán, hogy készfeltartásra lehet jelezni, hogy volt-e valakinek Kispolszkia? Kettő embernek volt Kispolszkia. Dugott már valaki Kispolszkia? Nekem is csak mesélték. Állítólag rossz. A Rába Turbo gépkocsi vezetője az a régen kemény gyerek volt, még hosszú a haja, de középen már nincs, de topba fogja. És ősz megsegígér. Ha kibontja ezt a hajkölteményt, akkor úgy néz ki, mint Gyűrűk urába a Smeagol, amikor a víz tükrébe, hogy a pocsia vagy bele. Csak a fogai nem annyira szarok, de hát a halat máshogy eszi. Ez a 16-9-es képarányt, rohadt alacsony, de rohadt széles a csávó. Tehát egy permanensen 40 centi pocakból kilóg. És hogyha szandálban van, akkor úgy tud dobolni a lábkörmeivel, hogy nem lép ki a szandálból. Beülünk a Rába Turbóba, és hát ugye automatikusan a látótérből egy ilyen 90 négyzetmétert kitakar a világon, már mindenhol jártam kis zászlócskák garmadája. Vakon vezet a csávó tulajdonképpen. Rendszám táblára nyomva és kihelyező oda a dashboardra, ablakba bele, hogy Pöcsös Tibi. Megérkezek a parkolóba, tudják, lássák, hallják. Elindul a Rába Turbóval. Olyan pólója van a gyereknek, hogy ez a anyagába fröcskölt és lukasos újatlan deszerápos. Egy kisebb fajta Katrina úgy tudna átmenni rajta, hogy nem is érinti a csávó testét, mert a hónalja az így derékig. Szolidan meg van nyúlva egy picikét, és hát így elindul a Rába Turbo. Na most, amikor az első 30 métert megtette, egy apró kis táblára lesz figyelmes az út szélén, hogy pacalcsülök van, hát Pavlov kutyájára másodpercenként 7 literrel ver rá a nyáltermelésbe tulajdonképpen. A tábla árnyékában egy kis poszki áll, friss fiatal egyetemistákkal, darabonként 220 nettó centiméteres testmagassággal, szarás után, és éppen babot ettek, tehát ez azt jelenti, hogy 4-4-et fel is rottyantották a Kispolszkit. Majd utána szépen óvatosan elindulunk és elgázoljuk. Na most a Kispolszki kettőféleképpen indul. A verzió, két ülés közé begyúlunk, meghúzzuk a kart és be, vagy ne. Ha ez nem megy, mert ugye a két végpont közti Bovden kapcsolat elrothadt az évek hosszú során, győzött az oxid, akkor ugye lenyitjuk a gépháztetőt, és így biliárdákó effektbe így vakon próbáljuk meg eltalálni azt a kallantyút, ami ottan már nem funkcionál. Na most ennek macerásságától tekintsünk el Kispolszkiből, rápattintjuk a gyújtást, és látjuk, hogy a töltésjelzény a brutál 7,5 volttal tombol, meg a 12 helyek. De a Rába Turbo már elindult. Na most a Rába Turbo csak olyan szolidan van kivilágítva, hogyha megáll az út szélén, egy MOL benzinkútnak nézett, tényleg. Tehát így megállsz mellette, és ez nem az, tényleg ez minden csak nem az. Elindulunk a Rábával, szépen óvatosan csepp alakú pilóta szöveget ornyerekbe feltoljuk, mint a Rambo Rocky. Akasztjuk a hármast, eközben olyan az EUR minusz 9-es motor olyan füstfelfőt nyom, hogy az Atlanti-óceán közepén a delfinek pah, így hassa fölfelé. De mi azért már látjuk a táblát, hogy pacalcsülök van, eközben a Kispolszkiből a következő esemény zajlik. Húcsúcsú. Húcsúcsú, húcsúcsú, húcsúcsú, húcsúcsú, húcsúcsú. A visszapillantó tükörbe észreveszünk egy molbenzinkút szágult felé. Az esemény közepébe szól egy narrátor, mint az esemény harmadik szereplője.
1: 17 másodperc a becsapódásig.
0: Na most a Rába fülkéje annyira imbolyog, hogyha mellé érsz autóval, és nem vagy neki szimpatikus, így páf, lefeje! Ráhúztuk a rettenetes negyediket, a gépkocsi vezető már olyan szinten termére a nyálat, hogy a saját tarkóján habosodik. Eközben a Kispolszkiba.
1: Itt deglünk meg!
0: A büntető... Oda se értünk! Markoljuk a bakelitet ezerrel, büntető hedetiket rátoljuk. Majd a kis poszki elindul, húgy-húgy-hú. Húgy-húgy-húgy-húgy, most a tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti. Húss a francba, elhúz, égő keréknyomokat adva maga után, totálképzően ráhúzunk a rábaturbóval, beüzemeljük a levegővel működő kéziféket, és betoljuk a bablást. Kétféleképpen lehet szuborút venni, vagy hazamegyünk, és azt mondjuk, hogy apu, holnapra ott áll, vagy pedig 120 év hitel. Legfeljebb még az Ilferről egy kicsit besegít, mert ugye szeretjük. 4-5 négyzetméter matricát fölveszünk, hogy hülyék vagyunk, magunkra írjuk, csak máshogy írják. Külföldi ír azért, hogy Ilferről. Na és hát megveszi a hülye gyerek, egy farmeron van 140 000 forint volt. Olyan kígyóbőr csizmely van a gyereknek, hogy így lépett az anakonda szájába. Rohadj meg! Az autó hátuljának a 70%-a kipufogó. Abból 2 kéken világít, 4 lángol, a maradék meg hörög. Ott ülnek a haverjai. Na most azt kell tudni a Subaru-ról, nem mondjuk, hogy Subaru Impreza. Azt kell tudni róla, hogy igazából a legjobban figyelt mutató a szegénységjelző, üzemanyagszintjelző. Tehát egy komoly gáz, hogy pak, akad le az egész. Tulajdonképpen ott nincsen gond. Ha nem látják, nem hallják, akkor pici, egy óvatos 2-3 kimarad, ráhúzom a negyediket. És lendületből suhanunk. Ha látják, akkor nyílé hajtjuk, rohagy meg, de nem száll, és csak a jobbat jobbom. A vezető az, akinek mindenki a piáját fizeti az autóban. Plusz még bedobnak egy 10-est a benzinbet, érted? Az 30 percig elég. Beülünk a buvarúba, és az első piros lámpánál. Hát az első gázszoros hatására a csávó már nem küszködik az inkontinenciával. Tehát így a GS felé így elindult az első interurbán pisicsepp, melyet a pamut mohon felszív, és egy másodperc alatt 25 000 hibapontot gyűjtünk össze, hogy jogosítványügyileg. Majd visszakapcsolunk, második, hogy erőtartalék keretkezzen a motorba, mert nincs már nekkelet a 400 lóerő, és utána nyélé hajtjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, Lorán Bárdásnak!
2: Hajléktalanok. Ismerjük ezeket a... Ismerjük. Számomra olyannyira hajlékony egy-két hajléktalan, hogy állok a dugóban, mondjuk egy 10 centire van lehúzva az ablak, egy másodpercre elfordulok, és már derékig be van hajolva a csávó, de egy intim szférába, hogy parforintot főnök. Ez a duma. Mondom, jó, hogy nem kapcsolsz át a Sláger rádióra, de tényleg. Tehát, hogy így, hogy arrébb ülök, vissza egy darabon, ne haragudjál. Murka jött a másik, rózsát árult. Rózsa, rózsa, hát többen visszakiabálták. Sándor, Sándor. Én annyit kérdeztem az ablakon át. Tiszteletem főnök, zuhanyrózsa nincs. És nem az, hogy nem értette a poént, hanem így, az milyen? Tehát, hogy így elültetne egy párat a kertbe, azt mondja, hogyha az megy. Voltam a Bok Caféban, magukban szórakozni, nem járok ilyen helyekre. De hát, amíg bejutottam, az volt 40 perc. Ugye, detektoros kapu, ott a kidobó, így néz. Átmegyek, pip-pip-pip-pip-pip-pip. Kész szúró vágó eszköz? Mondom, egyik se. Akkor pakolja ki zsebeit. Kipakolom, átmegyek megint. Pi-pi-pi-pi-pi-pi. Mondom, mi újság? Le kéne venni az övet, mondja a kirobó. Mondom, becsekkolni nem kell. Azt mondja, mi van, mi van, mi van? Mondom, becsengetni nem kell, csak azt kell. Nem volt egyszerű a helyzet. Múlkor megyek előre a kiskocsimmal, bevág elém egy egyes bútorszállító, de így, puff, így. Tehát, hogy majdnem levitte a visszapillantómat. Na most hát én kikiabáltam, annyit mondtam, egyes anyát keres, és én nem őrzöm meg ilyenkor a hidegvéremet, tehát én úgy dudálok, hogy nem úgy, hogy dőd, hanem és megyek, nem is arra van dolgom, de megyek utána szépen. Reflektorozok mindent, dögölj meg, mit csinálsz. Nagy nehezen találtam egy piros lámpát, mellé álltam, lehúztam az ablakot, mondtam, mit képzelsz magadról? És akkor vettem észre, hogy egy bútorszállító bizony, hát dús, masszív, na, masszív, Csávó kinézett az ablakon, annyit mondott. A legmegalázóbb 8 másodperc a pirosnál, visszatekered az ablakot, és... Következik Benk Dénes, aki gépészmérnök. Én egy pár hete léptem fel 400 gépészmérnöknek, hát úgy tudnám összefoglalni, hogy 400 nagyon részeg, szőrös embernek. Olyan részegek voltak, hogy bármit mondtam, azt mondták, kisárán vagyok, gyerekek, ez így nagyon hosszú lesz, utána már ilyeneket kérdeztem, hogy ki szereti a buzikat, és egy csávú, hogy hopp, egy coming out, hopp, egy coming out. Na, hát Benk Dénes nem buzi, viszont gépészmérnök, fogadjuk meg tapsra.
3: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit, Benk Dénes vagyok. Hát voltam már a Soder Klubban egyszer, utána, amikor hazamentem, gyerekkori haverral találkoztam, azt mondja, a gyurcsányos poén az nagyon jó volt. Én hónapok óta dolgozom egy gyurcsányos viccen, a fele már megvan, de még nincs meg a poén. Hát, ha tudok segíteni, mondd el, félig a gyurcsányos vicc, két Gyurcsány Ferenc megy a sivatagban. Hát mondom, öcsém, ez kész van. Tehát... Ebbe kár volna belepiszkítani, tehát ez nagyon erős alapokkal indított, tehát azért ebben minden benne van, ami egy igazi régi viccbe kell. Gondolom először, hogy egy gyurcsányjal próbálkozott, de azt nem érezte elég erősnek, és akkor maradt a kettő. Nagyon jó srác egyébként, mindig van valami gyöngyszeme a számomra. Előző alkalom, így fogadott Dénes, ne haragudj, hogy ilyen büdös van. Az a helyzet, az öcsém annyira bunkó, hogy egy hétig hord egy zoknit a normális 2-3 nap helyett. Ezt még így hozzátette, és nem firtattuk tovább a bűz forrását. Még egy szösszenet, belépek hozzá a szobába, mondom, olyan furcsa, olyan déjà vu érzésem van. Erre ő, mit is jelent ez a szó, mintha már hallottam volna? Nagyon nagy fordulat volt most az életemben, túl vagyok egy lakásvásárláson. Hát ezt nem javaslom senkinek. Tehát akinek van lakása, az tartsa meg, akinek nincs, az oldja meg úgy, hogy mint eddig, mert csak a baj van vele. Tehát a hitel, hát most megvan a hitel, tehát a hitel konstrukcióknál kezdődik a probléma. Tulajdonképpen most egy banknál lakom albérletben, tehát szigorúan hitel. Az egyik banknál a hitelkérelemnél kötelező volt megadni a vezetékes telefonszámot. És nem értem, hogyha nincsen lakásom, minek lenne vezetékes telefonom? Elég szarul néznék ki vele szerintem. Mondjuk, hogyha egy telefonfülkébe lakom, akkor van rá esély. És ugye erre van esély, hogyha nincsen lakásom. Tehát ez egy ilyen bonyolult, összetett gondolat. Úgyhogy van benne logika. Mindegy, én végül beírtam egy kamu számot, de nem volt jelentősége, mert soha nem hívtak rajta. Meglett az új lakás, beköltöztem, hát kell internet, meg kábel tévé. Fölhívtam a kábel szolgáltatót, hát sok hülyeség elhangzik itt ma, legyen ez egy nagy tanulság. Komolyan, őszintén, soha, semmilyen körülmények között ne hívjuk föl az ügyfélszolgálatot. Nem szabad. Tehát konkrét kérdésekkel készültem, nekik válaszaik vannak, de mindenre. Nyomkodom a gombokat, itt fagytam le. Kazincbarcikai leendő ügyfeleink nyomják meg a 6-os gombot. Hát mindenre föl vannak készülve, azon se lepődnék meg, hogy amennyiben ön királybíró sarolta, nyomja meg a 28.943.000-es gombot, mert olyan válaszok is van. Gondolom ezért nem érnek rá fölvenni a telefon, mert az összes válasz permutációját mondják föl a magnóra. Tehát ne hívjuk fel őket. Na mindegy, beköltöztem a lakásba, hát most kezdek megismerkedni a szomszédokkal, van egy nagyon kedves néni, hát egy tacskója van, egy 10 éves tacskó, és hát a néni imádja, és tömi. Képzeljünk el egy olyan 10 éves panel tacskót, akit naponta 10-szer megtömnek. Genetikailag szegény le van határolva, tehát ő fölfelé nem tud nőni, úgyhogy oldalra hízik, ilyen szögletesen. Tehát úgy néz ki, mint egy bőrönd elfektetve, tehát ilyen pici lábakkal. A feje meg nem nő szerencsétlennek, tehát nem is tudom, inkább mint egy torsz krokodil, leginkább arra emlékeztet, és így tényleg kutyára semmilyen körülmények között nem hasonlít. Szóval járókelő így meglátja, nagyon sokat segít a környezet. Tehát látod, hogy idős néni, póráz, valami. Az egy kutya lesz, öcsém. Tehát így összerakod, de hogyha így, kutyára annyira nem hasonlít, hogyha így kitépnénk a környezetéből, mondjuk fejjel lefelé földobnánk egy fa tetejére, nincs az ember, aki megmondaná, hogy mit ábrázol a kép. Tehát abszolút. És én azt mondom, egy kutya az házőrző. Tehát az arra való, de egy ilyen igazi paneltacskó, hát ha jön a betörő, maximum arra jó, hogy eltorlaszolt vele a bejárati ajtót, vagy jobb fizikumú gazdi esetén azzal vered agyon. Tehát még ez egy ilyen alternatív felhasználási lehetőség. Na, hát a lakás, az új lakás előtt albérletben laktam természetesen. Hú, beleszaladtam a legjavába, 8 ker, gettó, tehát a legjava. Éjfélkor költöztem, akkor volt autó, hát nappal se szabad beköltözni a 8 kerbe, nem még éjfélkor. Belépek a lépcsőházba, 8-10 helybéli őslakos. Mint a sötét volt, mint a Tom és Jerrybe, mikor lekapcsák a villanyt, csak így a szempárok így innen-onnan fölvillannak. És úgy kezdtem megszokni a fényviszonyokat, hát ott volt több köbméter szajré. Vásárolni lehettek valami éjjel-nappaliba, gondolom én, kis naív. Tehát több köbméter áru, csík-cigik, CD-lemezek, kisebb műszaki cikkek, stb. És nagyon csúnyán néztek rám, hogy ez az idegen pofa, ez mit keres itt. Aztán jöttem a mikrohullámú sütővel, meg a kis tévével. És fölcsillant a szemük, azt mondja az egyik, te is pakolsz. Igen, pakolok. Látták, hogy én is éjszaka járok vásárolni, nem volt probléma. Befogadtak, tesó lettem, de úgy befogadtak, másnap egy nagy darab állat oda jön hozzám, megveregeti a vállamat, és azt mondja, szavasz Zsoltikám. Én meg nem fogok vitatkozni velük. Ha Zsoltiként fogadnak el, akkor én Zsolti vagyok. Tényleg csak balhé ne legyen. Este felé a környék veszélyesebb, még egy Erzsébet is belefér, tényleg csak. Csak legyen meg a közös nevező. Én nem tudom, de olyan négyszer kötöttek belém így életem során, és mindig ezek a nagy dögök jönnek. Tehát legalább 2 méter, legalább 160 kiló, Danny DeVito még soha nem talált meg pedig. Agyon rúgnám a kis köcsögöt, csak egyszer néz rám csúnyán, de nem, ezek a nagyok jönnek. Na és a kábel tévéről volt szó, hát a 8 kerbe olyan kábel tévén volt, a szomszédnál fizettem elő. 500 forintért. Hát be kellett ruháznom még egy 15 méter kábelre, meg ki kellett fúrni az ablak keretet, de ettől kezdve tökéletes volt a szolgáltatás, és a csávó szóba állt velem, másnap már jött, azt mondja, hogy na, milyen a műsor? Úgy viselkedett, mintha programigazgató lenne az RTL-nél. Hát a műsor semmi köze hozzá, esetleg, hogy a képminőség, vagy nem tudom, de milyen az emberi lélek tényleg, tehát így jól esett, na, a törődés. Aztán jöttem rá egy pár nappal később, hogy miért kérdezte. Hát a kutya ott volt elásva, hogy így módon, közel 100 csatorna, 4 darab pornócsatornára is előfizettem. Hát csuda dolgok történnek ott. Tehát engem sokként ért, tényleg. Én 2 hétig néztem minden este, de tényleg csak azért, mert nem hittem el. Tehát csak azért minden este. Nem akarok ilyen álszent lenni, hogy én soha nem néztem pornófilmeket. Néztem, én csak kimaradt egy 16 év. Tehát ezek a német pornófilmek, ahol még így beszélgettek egy kicsit, barátkoztak, utána nagyon összebarátkoztak. Szerencsénk volt, akkor a végére egy kerettörténés kialakult. Na itt nem az van. Minden sallangot leszettek. Tehát tényleg csak a lényeg. Van egy szoba. Benn ül 3 csaj. Egy már nem elég. Bejön egy csávó. Na most ő, hát vagy kopasz, vagy szofos, de mindenképp izmos. Bejön, meglátja a 3 csajt, és nem szól egy kurva szót se. Meglátja a csajokat, és ennyit csinál. És működik. Mind a 3 csajt vitte. 40-ből 40-szer működik, ezt ki fogom próbálni. A legkönnyebb módszer, nem kell az a hello cica, táncoljunk, vagy jól nézek, és ételünk, csak legolcsóbb módszer. Egyébként is be akartam már ruházni legalább egy egyes is plusz kulcsra, azt így pörgetném, és hát, hogyha az vinné tovább az ügyet. Na és hát néztem tényleg 2 héten keresztül gondosan, és a reklámok volt még egy újdonság, hogy ott a célközönség teljesen logikus, nem mosópolt reklámoznak meg, nem fogkefét, hanem hát szexuális segédeszközöket, itt tegyük ki a 18-as karikát. Hát én megbotránkoztam, tehát tényleg csak azért, hogy kibeszéljem magamból. A legfontosabb egy picike kis, hát műpuszi, ez 2 néven fut, travel pussy vagy pocket pussy. Tehát utazó pussy, köszönöm. Utazó pussy vagy zseppussy. Mert ez ilyen kicsi, ezt viheted magaddal, tehát ez ott van nálad, amikor kell, akkor kéznél van. És egy ilyet mindenképp venni fogok. Tehát egy ilyenre szükségem van, mert ezzel még menőzni is lehet. Ezt csak így előkapom, akárkit meg lehet vele kínálni, egy dugást. Na, a vendégem vagy, érezd jól magad! És lehet még fokozni ugye igazi vidéki hangulat, hogy na, na, nem kell, mi van, ti vagy? Ne sértsél meg, öcsém, ne sértsél meg! Tehát lehet... És annyira fölbátorodtam ezeken a segédeszközökön, rámentem egy sex shopnak a kínálatára. Hát... jelmezek, tömkelegével, nem tudtam értelmezni, mindenféle jelmez van, mint egy farsangi bálon. Iskolás kislány, tanítóbácsi, doktorbácsi, Superman, kéményseprő és lóöcsém. Nagyon durva ló, zablával és kantárral. Van ilyen, csak az erős idegzetűeknek, latex maszk légzőcsővel. A csávónak vagy a csajnak a fejéből már semmit nem látni. Egy ilyen fekete maszk, egy ilyen 30 centis cső jön ki. Ez ilyen akváriumi szexhez való, vagy? Ezek már halakat is megdugnak, mert ezekből kinézem, tényleg szörnyű. És a jelmezesdi az lehet, hogy ez ilyen trükk akar lenni, hogy ilyen vendégcsalogató, hogy bemész, és akkor azt mondod, hogy én igazából jelmezbába készülök, de ha már itt vagyok, viszek egy vibrátort is. Tehát ilyen kimented magad az utolsó pillanatban. De tehát a jelmezes dologban azért nem hiszek, mert... szerintem, aki unja a szexet, annak mindegy. Tehát nem segít rajta. Számomra a világon a legunalmasabb dolog, amit el tudok képzelni, az mondjuk egy bankban sorba állni 5 órán keresztül, semmivel nem érezném jobban magam, ha közben tűzoltónak vagyok öltözve. Nem segít, hülyeség az egész, baromság, én azt mondom. És veszélyes, mert mondjuk működik. Működnie kell, mert ezért tudják eladni ezeket a jelmezeket. Mondjuk, automatikusan én minden este 10-kor beöltözöm vízveték szerelőnek. Megyek a hálószobába, ott van a barátnőm, és azt mondja, ó, drágám, ne haragudj, én most fáj a fejem, meg fáradt vagyok, de ha már így beöltöztél, hetek óta csöpög a csap. Hát javítsd már meg, reggelig a WC-tartályt szerehetem, szóval nem kell a jelmezesdi, és lehet, hogy én vagyok maradi tényleg, de nagyon nehezen tudok elképzelni egy ilyen romantikus, gyertyafényes vacsorát. Álmaim asszonyával ülünk a gyertyafényben, ő mondjuk, hát kéményseprőnek van öltözve, én lónak. Csendesen zabot majszolgatunk, és akkor így a szemébe nézek, és azt mondom, drágám, te vagy a leggyönyörűbb nő a világon. Oda a romantika, és hát még ugye a DVD, tehát ez még a kedvenc területem, hát végignéztem gyorsan, csak a legfontosabbakat említem, tehát létező pornófilm címek. Kézi munka 2. Az ivarmágnás. Dugi buli, kellemes benyomások, Rejsz Rojsz. Csodálatos, nem? A 3 mufkétás, és most tényleg őrizzük meg a lélek jelenlétünket, a meleg kategória gyöngyszeme, Nyilas Misi makkot kapott. Csodálatos. Volt még egy ilyen, hogy makmester. Nekem ez a kedvencem, ez olyan kis frappáns, és ez valamiféle rangot sugalmaz. Tehát én úgy szeretném kiérdemelni, szerintem a legnagyobb duma lenne, bemennék a diszkóba, oda mennék a csajhoz, azt mondanám, szevasz bébi, Beng Dénes vagyok, 3-szoros makmester. És ha nem, bukik a témára, még ráküldöm, hogy köszönöm szépen a figyelmet.
2: Gimnáziumi osztálytársamról, Zsoltikáról hagy emlékezzek meg, aki nemhogy angolul, magyarul nem tudott, de angolórán azt a mondatot kapta mondatfordításnak, It was a dark night. Hát ő szótárt használhatna-e? Ez volt az első kérdése. Magyarul mondták, hogy hát, ha nagyon muszáj. It az talán megy, was. Mi a cím az? Felüti a szótárt, was. Létige, lásd a bínél. Zsoltika felkiált, lásd be, hamar besötétedet. Ez volt a Suda tanulság ma estére. Köszönjük, hogy minket választottak. Köszönjük Kőhalmi Zoltánnak, Beng Dénesnek és Tórán Barnabásnak, Trabarnának, hogy itt voltak velünk ma este. Köszönjük önöknek, hogy itt voltak velünk ma este. Isten őrizze meg jó szokásunkat. Ha szeretnének velünk találkozni élőben, állítsanak meg minket az utcán, vagy nézzék a Soder Klubot. Kellemes nyaralást, jó pihenést, viszontlátást. Köszönjük. Minden jót.

0: Nagyon fontos szám, tényleg 4526-os italboltban játszódik. Onnan indultunk ki, és... Tehát két úr az Európa házból, az egyik én lennék, a másik ez a barom. Nem nagyon részeg, érted? Szóval azért, hát azért álljál meg. Szerus Béla, pofádat befogott Béla. Ezt majd életemben nem értettem meg. Mi ez? Ez nálad egy ilyen kényszer a közlésre? Vagy mi ez? Mi? Maradj, nem arról szól, hogy állandóan te... Ez a baja. Egyébként ez a baja. Csak az ő hangját hallani. Jó gyerek, mondjuk nem az, nyomja magába, hogy Maci a mézet. Mi Béla? Hegyen meg a szíve. Na, mondjál vele valamit, nehogy azt higgyék, elnyomlak. Mondjál vele. Pofádat most fogod be, kussoljál be. Álljál. Ez az... Nem, egyszerűen nem is értem, hogy mi nála ez. Csak ő, mi? Pedig különben jó gyerek. Csak ne az összefüggéseket nem érti. Pedig az alapkérdés. Mi Béla? Na, mondjál vele valamit. Kussoljál Béla, a pofádat befogod. Nem. Nem igaz, hogy nézel ki be. Nem? Hát, feleségét láttam? Ilyet nem is láttam. Komolyan. Mi van, amikor vendégségbe mentek? Ezt mesélj, de pofádat befogod, álljál, vissza. Mi van? Azt mondd el, mi van? Mi? Az asszonyról egy diafilmet kell előre küldeni, nehogy hirtelen megijedjenek tőle a vendégek. Ezt mondd el. Na jó, mondjál bele valamit. Pofádat befogod, álljál, hátra. Te miért? Te ízére jársz egy ilyen ponton, mi megy tanfolyamra, vagy mi van? Ez az egyetlen baja, nyomja magába, mint macsa méz, egyszerűen nem, az összefüggéseket nem érti. Mi? Béla, hegyen meg a lelket. Ne szédeleg, járjál, hogy nyugodtan. Na most, megmondom, mi van Béla. Te egy televízióba, speaker, majd ezt lefordítom neked, külön nem. Speaker megmondta a szünetbe, és nagyon igaza volt. Mi magyarok, nem jutunk 5-ről 6-ra, ha pofádat befogod! Nem igaz, hogy miattad nem tudok tovább lépni, nem igaz! Kussoljál Béla, mondjál bele valamit, mondjál, most állj hátrébb! Ez a baj, hogy állandóan ő ugat, ő pofázik. Na, speaker azt mondja a tévében, higgyük el, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha izében nem lépünk be. És... Te már beleléptél, Béla, hát... Ez a tehénnel snoblizik, ez az állat. Ne röhögj, ez a bajod! Ándan röhögsz. Na mondjál bele valamit! Pofádat befogod! Elhátrébb! Kussoljál! Nem igaz, hogy nem tudok tovább lépni. Azt mondja a speaker, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha újságban nem lépünk be, és tök a izébe, a... Ne! Te se neves most! A izé! Látod, a smunkba vagyok, és a... Maradj már marciát, nem igaz, hogy most mondjam, de hova kell belépnünk, Béla?
1: Az Európa házba.
0: Csak, hogy kinyögted, baszd meg! Hát, ha ilyen hülye vagy, ha nem tudod megjegyezni! Ennyire jó, hogy nem tud megjegyezni. A Lotto, menj a francba.

0: Na, ebben jó bekalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy Ladám van egyébként, előbb most picsomott. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
2: Nekem menekült Dacia van.
0: Milyen van magának?
2: Menekült Dacia.
0: Az milyen?
2: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom, hogy volt, de a régi jó kocsiban nem köpte így be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
1: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azokat köpték. A főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak,
0: a családtagoknak
1: azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
2: Nálunk reggel 8-ra kellett menni.
0: Magam 8-ra? Aki később ment, abban mi volt?
2: Hát aki késett, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot magának a régi szép időkben, milyen kocsia volt?
1: Povjadán volt.
0: Oh, és milyen színű volt?
1: Az KB barna volt.
0: És bocsássa meg, le volt függönyözve?
1: Hátul gyári karnissal el volt látva.
0: És hogy
1: működött? Hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyás szobor.
2: Csipe jártam.
0: Csipe? Hát az amerikai, azt tudom.
2: Nem volt az amerikai.
0: De, nem az amerikai.
2: Nem volt amerikai. Rá volt írva cirill betűkkel. Chevrolet.
3: Kapcsoljuk Hofi Gézát.

0: levizsgázott Dajcs Tamás!
1: Hát látom, szíveim! Mindenkinek husztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj!
0: Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban, amit gondolt el, szegény Mészőt nem választották meg, pedig annyira akarta a izé, a leendő, csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat. Nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg. Erd is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a cib. Cibbanktól onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A Cibbanktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a Cibbank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibbolt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold, de költöttem az évi rendes betegségemet. És az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbél gyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt. Végig vágtak. Majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké.

Bévézni az ágyból, ez a csúcs nekem. Semmi torna reggel, a szól a vekkerem. Órákig a kádban, közben halk zene.

0: Hát én csak akkor azt tudom mondani, hogy minden kedves hallgatónak, aki hallgatja a Mercy Rádiót, terjessze mindenhol, mindenhol, hogy mindenki kapcsoljon oda, ha jól akarja érezni magát, és a magyar zenét akar hallgatni. Én csak ezt tudom mondani. Halljál, Mercy Rádió!
1: Ma este a klubban Kovács András Péter, Szupkai Viktor és Kőhalmi Zoltán. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája ma este Kis Ádám. Jó szórakozást!

szépen, köszönjük szépen. Újra itt van a Schöder Klub. Eltelt a nyár, hál' Istennek, úgyhogy folytatjuk. Innen Kis Ádám vagyok, vagy Kovács András Péter, vagy Szupkai Viktor, vagy Kőhalmi Zoltán. Ezt mindenki dönts el otthon a tévé előtt, a nappaliba. Hát nyár elmúlt, át kell adnom, feldolgozhatatlan számomra. A Balatonon láttam kiírva egy táblám. Dinnye 100, melóne 120. Hagyok időt, tehát itt valószínűleg a tolmácsot kellett megfizetni. Pista, hogy van a dinnye? Melóne. Jó, ott egy 20-as minden dinnyén a tiéd. Fa vagy, jó van. Feldolgozhatatlan témáim kettő. Megyek a nyugati aluljáróban, nevezzük cigány asszony, kiabál a gyereke után. Richardka! Richardka! De így, mint az állat, Richardka le se szarta anyát, így ment előre. És egyszer csak megfagyott, tehát, hogy nem fordult vissza, hanem így, hát gondolom, akkor lett 100%-os a feldolgozottság. És így visszafordult, hogy mi? Az anyja meg összehúzta a szemét, és azt mondta, nem mi, hanem mi van? Hát én nem vagyok öreg. Nem vagyok annyira öreg, de az én időmben még az volt, hogy nem mi, hanem tessék.

0: Nem, az már nem menő. Na, tessékre jut eszembe, tessék, itt van nekünk egy műsor. Most már az nem menő, hogy idegeneket összezárunk valóságsóba. Most már sztárokat, celebeket kell összezárni valóságsóba. Mert most már, de ez jó, mert nem termelünk ki újabb VV ágicákat, tehát ebből a szempontból jó, mert azzal gazdálkodunk, amink van. Na most karanténba vitték őket nagyon messzire innen, hát élőállatszállítás jut erről az eszembe. Celebek, menjetek. Na most mondták, hogy rengeteg félelmetes dolog van benne. Hát én egyrészt láttam, de a legijesztőbb az Horváth Éva volt reggel. Tehát őnek olyan olimpia volt a szeme alatt, hogy most ez Pekingből vagy mi van. Na most Benkő Dániel az mesztelenkedik, de a sokkal gázabb, hogy félreértem ezt a feladatot, mert a saját gyíkunkat nem fogdossuk élő adásba, tehát, mert ő lazán kiverte, mert nem bírta 8 napig, tényleg, adásba kiszedte. A Gyérheni, meg azt mondta, hogy ez a Pártosi Sanyi, hogy ez micsoda ösztönember, ő még ilyen ösztönembert nem látott. Hát mondjuk őt is ritkán látják a Vasasba szerintem, ugye a birkózók között. De hogy mit hitt, hogy törékeny ez a Sanyi? Vagy nem tudom, hogy egy visszahúzódó birkózó? Egy pici bejátszást hoztam erről, nézzük már meg, mert Sanyi beindult.
1: Nézd meg az ujjamat, te már. Látod, hogy nincs rajta bőr?
2: És ez minek köszönhető?
1: Minek? Mert belenyúltam a parázsba, meg, és ezért rántottam el a kezem.
2: És
1: ezért...
2: én segítettelek?
1: Nem segítettél.
2: Hát miért én... nyúlkálsz a parázsba?
1: Miért nem mész el az anyádba? Miért nem mész el az anyádba?
0: Miért mész el az anyádba? Milyen jó el vannak, nem? Szegény Benkő, hova menjen a dzsungel közepén az anyjába? Nem lettem volna helyébe, meg. Hát ez másnap nem, hogy két vára fekteti tábortűzre, meg. Hát ez... betakarja parázssal, nesze aludjál, köcsök. Győzik az óriási, tehát az mindentől retteg. Borej, a szúnyog, ott jön a szúnyog! Mindentől retteg. Sőt, bevezette a nagyon kígyó fogalmát a médiatörténelembe. Borej, ez nagyon kígyó. Hát egy újabb bejátszást hoztam, hogy lehet a mennyből a pokolba kerülni. Győzik-e, játszik, bátorság próbán.
3: Kettőször kell pörgetned. Először azt kell kisorsolnod, hogy melyik küblit nyitod ki, vagyis melyik állatod és csillagot fogod meg. A másik pörgetéssel pedig nagyon egyszerű, azt kell kisorsolnod, hogy a tested melyik részén viszed át az állatot abba a ládába. Okay. Mehetünk, pörgethetünk megint először a pirossal.
1: Nem! Csillag! Egy porcsillagot kaptam! Kaptam egy csillagot!
0: Várjál, ezt figyeld!
1: Köszönöm Istenot!
0: Azt hiszi, mennyben van, figyelj!
1: Kaptam egy csillagot! Van Isten!
4: Csak az a probléma.
1: Kaptam egy
4: csillagot! Győző. Az a helyzet, hogy először az állatot pörgeted.
1: Aha. Ja, hogy ez az
4: így
1: állatot
4: van,
1: jelzi.
4: Az az állat.
1: Ez meg egy kígyó!
0: Az meg egy kígyó!
3: Ha pörgetsz, akkor tiéd a csillag, anélkül, hogy el kéne minden az állatot. Tehát kell még egyet.
1: Akkor most várjatok, akkor most a ki... Jaj, nem, a hagy pörgessék, van még egyszer, neki gyúzzatok ma.
0: Ugye, az ösztön a dzsungelben, hogy Morel, még egyet, hagy pörgessék. Hát óriási. Van ez a délutáni celeb show, amit Lilu vezet. Abba benne volt, hogy SMS csíkon alul írta egy rajongó, hajrá Győzi, nagyon sok szint viszel a műsorba. Hát maximum egyet szerintem. Én meg azt mondom bátorság próbának, feküdjél le Falusi Mariannal. Nem tudom, hallottuk-e? A Madártani Intézet fecskéket. Repülőgéppel szállít Tunéziába. Ezek a szegény fecskék már nem tudják, hogy hova kell menni, meg olyan globális felmelegedés van, már repülni se tudnak. Minket miért nem visznek Tunéziába? Tus, tényleg, hát nem vagyok fecske, de így tényleg elmennék. Na most az a durva, hogy így elképzelem, hogy ülnek a fapadoson a fecskék. Welcome on board, dear fecskék. Exit this side and this side. Kapitány köszönti önöket. És így az a durva, hogy mondja az egyik fecske, hogy Mi van, zuhanunk? Azt mondja a másik, hát repülünk. És így elképzelem, hogy a végén a Boeing egy ilyen drótra száll le a többi fecske mellé. De hát mondjuk remélem a fecskéket visszahozzák. Néztük az olimpiát? Volt egy ilyen rendezvény, olimpia. Néztük? Baló György, mi az Istennek kellett volna? Én ezt nem értettem. Tehát rájöttem, az ő szája volt a 6. karika. Tehát ez a... De olyan lényegtelen információkat mondott összefüggéstelenül, tehát ez a... Az otthoni idő. 5 óra. 5 perc. Hogy én ismerem az órát, Gyuri, meg azt mondjad már, hogy ki fog futni, meg úszni, meg ilyesmi. Egy haverom is nézte, Tomi, az olimpiát, de nem értette. Tehát nem annyira bonyolult olimpiát nézi szerintem. Tehát ülni kell a tévé előtt, ezt mondani kell, hajrá magyarok, nem? Ennyi szerintem az egész. Tomi nem értette. Úgy hívott fel, hogy láttam-e, hogy a Szlovák Lacika aranyérmet nyert. Mondom, te melyik csatornát nézed, ne haragudjál már meg. Mondom, még egy csehszlovákkal talán lett volna esélyed. És amúgy is ezüstöt, tehát csak a Lacikát találta el. Cseh László, mindegy. Szerintem a legidegtépőbb sport az női kézilabda. Tehát tényleg 28 percig jók vagyunk, királyok vagyunk, és 2 perc alatt kapunk 43 gólt. Én nem csodálom, hogy ez a mocsai berekedt a 20 év alatt, hát hogy kell ezekkel ordibálni. Viszont egyetlen egy gyönyörű, csodálatos győzelmünk volt, a románokat megvertük, a románokat megvertük. Hívom Tomit, öcsém, láttad, megvertük a románokat. Hol? A Blahán? A tévében, öcsém, olimpia van, nem nézed? Ja, ő nézte, csak nem látta, hogy azok románok, tehát ő ennyire néz. A Phelps meg van, mint ember, hát képződmény, és ezt csak kizárt ünnére használom még ezt a szó, összetételt. Megvan ez a Phelps, hogy 8 aranyérem, 8 világcsúcs, 8 kéz, és úszik, mint az állat. Na most én arra tippelek, hogy hát így az amerikaiak megnézik, hogy hanyas pályán úszik Phelps, mondjuk 4-es, és oda mennek hajnalba, és így beetetnek, mint a horgászok. Megy a tápra Phelps, mint az állat. Mondjuk a vége van a versenynek, akkor visszazárják egy nagy akváriumba. Pss, na itt úszkálják. Jövünk, hónap után van a 200-as döntő, addig itt úszkálják. Nem véletlen, hogy fel van hajtva a gallér, amikor diátadó van, a kopoltyú, viccesz. És mindig azt mondják, hogy gratulálunk, Phelps, nyeltél. Hát én nem csodálkozok, hogy ez ilyen. Kérdezték Phelpset, mitől fél a vízbe. Hallottuk? Mit mondott? Cseh László. Tehát érted, fehér cápa bekaphatja. Szívgörcs, mehet a picsába, ha Cseh László, attól rettegek. Jamaika, hogy fut? Ezen kiakadtam. Lemegy a madárfészekbe, akkor 83 perc ilyen hátkörzés, utána nyak. 20 perc bemelegítés, utána 10 perc legugolás, utána legugol, 5 perc teljes csend, majd ennyi a futás, tehát a csávó 4 éve erre készül. Jó, utána még 3 tiszteletkört így fut integetve, de olimpiai csúcson belül van az is, így előre. Na jó, ha kimegy egy zászlóért, akkor 10-0-4, mondjuk, akkor kicsúszik. Hát, aki ebből a műsorból ma nem csúszott ki, az Kovács András Péter. Fogadjuk nagyon nagy tapssal, szeretettel.

0: Köszönöm szépen. A tavalyi évadhoz képest egy apró különbséget észre lehet rajtam venni. Mondjuk, aki még nem látott, annak úgy, ahogy vagyok, egy nagy különbség vagyok, tehát... Kitaláljuk, mi az? Hajam. Nincs hajam. Van, vagy jó, vagy ott van, az csak rövid. Nem, az történt, hogy hát levágattam rövidre, mert hullik, és most azt csinálom, hogy minden reggel ilyen műszálas cuccal átdörzsölöm, hogy ami kihullik, az is fönnmaradjon. Ez az új trükk. Én vagyok egyébként az első humorista, akinek pufizták a fejbúbját. Tehát ilyen még nem volt. Tényleg így a sminkbe kis izével alapozom, mint a Benny Hill Show-ban. Tehát ideig jutottunk, gondolom azért, ha meghajolok, ne csillanjon be, mert mondták, hogy így forgóból izzadok, úgyhogy... Nem, most új hajam van. Az van, hogy hát gyerekkoromban nem hittem volna. Tehát oviban a tesztoszteron volt a jellem, érted? És anyám engem figyelmeztetett, hogy öreg, hordjál sapkát, meg kopasz leszel. És mondom, ez egy hülyeség, hát simaszkot se hordok, mégis van szemöldökön például. De hát sajnos igaza lett, mert pár éve észrevettem, hogy így Miki egeresedik fölfelé. Így hívják, ez a fodrász szakszó. Na most a helyzet rosszabbra fordult, konkrétan Kulka Jánososodik. Ez a férfiak tudják, ez azt jelenti, hogy ami innen föntről eltűnik, az pár év múlva majd az orromból fog előkerülni. Hát vagy a fülemből, de én már, hát képzeld, így ezt csak előfigyel Scooby-Doo, tehát tényleg... Én már Walkman nem veszek. Nem, és tehát nekem ezzel a fejjel fodrászhoz járni, az a kínok kínja, tényleg. Tehát így mindig beléptem, rám néz.
1: Szia. Segíthetek?
0: Hát mondom, igen, egyre kevesebb hozott anyagból kéne kihozni mégis a maximumon. És akkor így elkezdi a hülye kérdéseit, hogy és milyen hajat szeretnél? Hát szökként göndött fürtöset, anyukám, minden. Vág le, az is elég. És akkor így nyírja, azt mondja, hogy a tarkodnál milyen legyen? Hát nem tudom, életemben nem láttam még a tarkomat. Nem tudom, hogy néz ki a tarkó. Van, aki már látta a tarkóját? Nem tudom. Tehát egyszer egy nagyon részegen egy házi buliban majdnem sikerült megnézni. De ha megnézed, most is háttal állok neki. Tehát nem tudom. Nem tudom, hogy néz ki a tarkom. Meg azt mondja, hogy van ez a hentes fodrász, hogy mennyit vágjunk? Hát mondom, 1 centit. Kettő lett, maradhat? Meg így haverkodik, hogy és te mivel foglalkozol? Hát mondom...
1: Humorista vagyok. És te? Akarsz gyorsan meggazdagodni?
0: Igen, akkor tempó. Szóval nagyon nehéz. Nagyon, és a végén így megkérdezi, hogy rakjunk rá valamit? Igen, sapkát anyám, mert... Úgyhogy most jutottam el arra a pontra tényleg, hogy így lenyomattam az egészet, és hát fogok ide tetováltatni egy debreceni zitát, és addig fogok gyúrni, amíg soma nem lesz belőle. Ez az új elképzelés. Most soma, én is nézem ezt a celeb vagyok ott. Hát nagyon durva. Tehát én is olvastam az újságból, hogy Benkő Dániel önkielégített. Ha mondjuk abban a mezőnyben én sem bíztam volna másra. Érted? És akkor magyarázd meg, hogy hidd el, a kígyó jobban fél tőled, mint tőlem. És mennyire durva, hogy elutaztak Argentinába, itt meg válság van, érted? És nincs egy brókere, a lakáshitele megy a francba. És milyen szar lesz majd itthon is erdőbe lakni? Na mindegy. De van nekem egy műsor ötletem, hát nagy Anikóra alapoznám majd olyan 40-50-60 év múlva. Hát ilyen lakatlan szigeten idős bácsik udvarolnának neki, és az lenne a címe, a Nagyi. Augusztus 20-án egyébként nem voltam itthon, én Pekingben voltam kinn az olimpián, a Kossuth Rádiót tudósítottam, teljes titokban, tehát szerintem van, aki hallott engem. Úgy mondom én, de én nagyon jól éreztem magamat egyébként. Nagy kérdés, hogy miért pont engem küldtek ki, mert nekem ilyen vicces szempontból kellett tudósítanom, egyéb szempontból se tudtam, én tök hülye vagyok a sporthoz, de tényleg, tehát szoktam mondani, hogy nem értek a focihoz, de Sennát szerettem. Tehát... Jó van, más se ért a focihoz, jó van. De az a durva, tényleg, nekem például a foci VB-ből, a brazil csapatból, akik hát azért klasszisok, nekem mindössze annyi maradt meg, hogy van egy pisi színű mezben egy kakanevi csatár. Tehát góleredmény ne is kérdez. Meg még annyi, hogy volt ez a Ronaldinho gyerek, tehát ezzel a friszkójával, meg a furcsa fogával, abban a sárga-kék mezben egy az egyben Nesquik nyuszi. Az egyben. És amit én bírok, amikor így mutatják közeliből az arcukat így himnusz alatt, az az erőlködés, érted? Így arcol arcol jár, közben hallod a himnuszt.
2: Te Feri, ez nem a himnusz.
0: Na mindegy, hát így kilettem küldve Pekingbe tudósítani. Nagyon nagy volt, föl voltam készülve, izgultam. Előző nap elmentem egy hepatitis védőoltásra. A doktornő mondta, hogy két mellékhatással kell számítani, be is jött mind a kettő. Az egyik, hogy úgy bedurran a karom, hogy rettenet, és tényleg ennél hátrébb nem tudtam tenni. A másik mellékhatás, hogy egy brutális hasmenés. Úgyhogy, hát másnap reggel kérdezték tőlem a check-innél, hogy akkor folyosor vagy ablak mellé. Mondom, fél deszkája legyen az a lényeg, tényleg. De érdekel. 300 kínaival utaztam egy gépen, azok úgy állnak sorba, apám, nulla intim szféra. Így, érted? 6-20 centit már nem sorbálsz, bámészkodsz. Már egy hatogú család be is farult elé. Tehát nagyon résen kell lenni. És hát Pekingről azt kell tudni, 17 milliós város hatalmas. Tehát lenéztél a repülőről, Havanna lakótelep 100 az egyhez. De ilyen brutál nagy. De olyan nagy, tehát most az olimpiai falut se úgy kell elképzelni, hogy hát templom önkormányzat cukrászda. Ez a klasszikus. Én egy 30 emeletes ház 18. emeletén laktam, ahova a lift 20 másodperc alatt vitt fel. Tehát tényleg, én beléptem, a lift kínai rám köszönt, én zavaromba elkezdtem alkudni. Megnyomod, és így zup, tehát tényleg már ott voltam a hepatitis szomban, kirakok egy freskót, tényleg most már. Valami lesz, lefele meg, hát a derékszíjad van, akkor szabad esés, ha a hózentrógeled megszívtad bungee jumping. Úgyhogy életveszélyes a lift, és 100 000 önkéntes leste minden lépésünket, akik között én 3 hét alatt 2 új arcot különítettem el. Azokon is azt hittem apja, fia, de teljesen, mert totál meg voltam zavarod, érted? Fölraknak a buszra, megyek 20 kilométert, leszállok, hát ezek itt vannak. Hogy meg lett ez szervezve, apám? Hihetetlen. De tényleg, és a férfiak között, tehát én voltam a yeti, tehát náluk ilyen zéro arcőrzet, de tényleg próbáltam venni borotvát, és a közértben csak ilyen egyszer használható, eldobható borotva van, mert tényleg csak egyszer használja. Tehát így megveszi, 17 évesen lehúzza, kész. Na és ezek az önkéntesek felügyelték minden lépésünket, a táskát minden reggel ilyen röntgennel átvilágították, mondom, valami nem lesz rendben, elküldik ultrahangra is, tehát tényleg vért vesznek, folyadékból korcsolni kellett, hogy nehogy bomba legyen, mondom, tényleg nagy védelem, tehát egykor nitroglicerint simán elhordok a pofazacskommal. És egyik reggel ásványvíz volt, másik nap már villantom a kezembe az ásványvizet, hogy már itt van nálam, de akkor is kiszúrtak valamit a táskámba, kinyitom, nem fogjátok elhinni, mit szúrtak ki, a naptejemet. És így kiveszi és dugja az orrom alá, hogy please sir. Mondom, jó, hogy hepatitis védőoltásra, tehát ráhörpintek végem lesz, de mondom, nem baj, legalább ásítás közben ma már nem fog lebarnulni a szájpadlásom. Nyeltem egy nagyot, korcsoltam a naptejből, de nem értem legrosszabbul, mert kinéztem oldalra, és azt láttam, hogy egy amerikai újságíró nő hatalmasat harap a rúzsából. Úgyhogy biztonság az volt, fergeteges sportközvetítések is voltak. Hát a legemlékezetesebb ugye az a bizonyos boxmeccs, ahol Szántó Imre bácsi instruált a pimpát, amit a televízióban Gundel Takács Gábor közvetített, a rádióban pedig Sipos János. És miért kell rádiót hallgatni? Mert Sipos Jánosban az évek és a rutin tovább dolgoztak ott, ahol Gundel Takács Gábor megakadt. A következő történt ugyanis, mondta Gundel is, meg Sipi is, hogy most pedig hallgassunk bele, hogy milyen jó tanácsokkal látja el Szántó Imre bácsi pimpát. És a következőket hallottad, üzd meg, mert megbaszhatjuk mindenki kurva anyját. És hát Gundel Takács itt megakadt, Sipi tovább tudott menni, és azt mondja, most öcsi bácsi azt mondta az ökölvívás nyelvén, hogy vedd fel az ütéstávolságot. Fantasztikus volt, és hát Ádám már említette Phelpset és Boltot, én láttam mindkettőjüket élőben, néhány méterre tőlem. Tehát nem az, hogy nem akartam közel menni, őket nem engedtem volna magamhoz közel. Na most a Phelpsről nekem van egy olyan elméletem, amit még ott kint gyártottam, hogy szerintem ő is, mint minden igazi zseni, hát magyar származású, és papája idősebb Flex Mihály 75-ben ment ki egy kis arizonai atomerőmű mellé, aminek a hűtővizében hát a kis Michael is sokat úszkált. És hát 12 évesen elveszítette az egyik lábát, de még így is maradt neki 2. Hát Bolttal kapcsolatban meg tényleg hihetetlen egyszerűen, hogy futnak ezek a jamaikaiak. De ez a kérdés, hogy miért? Mert hogy az afrikai gyerek gyorsan fut, az világos, mert vagy az oroszlán mögött fut, vagy előtte. Tehát sok variáció nincs, meg a mongolok is, érted? Benne van a kumisz, rohan az erdő szélére. De egy jamaikai? Tehát mi stressz lehet az életében? Basszus, bekapta a Bob Marley-t a magnót. Tehát így... De most komolyan, tehát a legdurvább, amit el tudok képzelni, hogy így valaki reggel a marihuána ültetvényre, és így hátrafordul, basszus, ég a kunyhó, a spangli! És hát zárásképpen van egy ilyen vízióm Kolumbusz Kristófról, mert hogy Amerikával együtt Jamaikát is Kolumbusz Kristóf fedezte fel. Tehát azt képzeljük el, hogy milyen lehetett az, amikor Kolumbusz Kristóf partra szállt. Tehát így fölsiklik a csónak a fövenyre, ezek szállnak ki ilyen sejemruhába, combcsizmába, püspök jön kereszt, füstölő minden, a jamaikaiak meg így állnak a bokrokba. Ez milyen cucc! Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen! Köszönöm, elég lesz, köszönöm, köszönöm. Jártam Horvátországban nyáron, azért ez fura hely. Tehát az, hogy már lefenyénél elédugrik a vámosz.
3: Van valami bejelenteni valója?
2: Hát én az ilyen labdákat lecsapom, tehát annyit mondtam, megdugtam a nagynénédet. Olyan arcot vágott, hogy nem azon lepődött meg, azt mondja, a nagynénémet. Tehát, nem azt, hogy megdugtam a nagynénémet. A miért pont a nagynénémet? Hihetetlen. És Horvátországban mindenki monokinizik, de nagyon durva, még a nők is. És vannak azok a lányok, akik eltakarják, hogy nincsen mellük, meg vannak, akik nem. Jó, nem mintha zavarna, csak így azért fura. Fura egy picit. Kérdeztem egy magyar csajt, hogy miért jó monokinizni. Hogy bal ne legyen a cicim. Mondom, szuper. És ezt otthon kilátja, édesem. Senki. Mondom, most ezért látja egész Horvátország, meg fél Magyarország, ugye mindenki odajár. Nem baj, barna a cicie. De úgy mindenki monokinizik, hogy a jóisten lenézett rám az utolsó nap, és mellénk ült a sziklára a két nyugdíjas néni. Nem voltam rá felkészülve, tehát csak így gombolja. Ledobták az otthonkát. Nem akarok senkit megbántani, de olyan mellindák. Olyan ijesztő volt, tehát úgy ugrottak be a víz, hogy berobták a mellüket, utána másztak. Nem ez volt a durva, amikor jöttek ki a vízből, mondom a csajomnak, látnak polipok! Jönnek ki a polipok! Azt sem tudtam, melyik a keze. Na mindegy. Azt így nehezen képzelem el a magyar nyugdíjasokról, hogy ülnek a Balaton partján egy szál Tena Lady-be, és így...
4: 85-et töltöttem, hát most jövök az STK-ból.
2: Na mindegy, de legalább a horvát nyugdíjasok boldogok és barna mellük mind a 4 méter. Ez fontos. Néha így beszólok ide-oda, csak így viccesen. Múltkor voltam hentes pultnál, ahol már árulnak francia salátákat, meg ilyen salát, meg kaszinótojás, meg mi egymás. És mondta egy néni, hogy 2 kaszinót kérek. Csávúj ránéz, mama, mindig csak a szerencsejáték. Én meg megyek a barátnőmmel kézenfogva a bérkocsis utcába, mellénk ír egy rabszállító autó, 16 rabigy a kijelzőre, hát vagy engem, vagy a csajomat nézték, ezt így konkrétan nem tudtam eldönteni. 16-ból 15 kultúráltan csorgatta a nyálát. Egyetlen egy rab volt, aki gúcustalanul mutogatott, hogy ő majd azt a csaj, aki az enyém, majd ő meg. Na mondom, drágám, azzal az egy csávóval egy fél percet aktivitiznék. Tehát be van zárva, bajom nem lehet szerintem. Na, ide figyelj, csávó, első szó. Ezt a csajt én fogom megdugni. Második szó. Téged? Ők fognak megdugni. Egyből nem nyálazott. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok! A Soder Club színpadán Szupkai Viktor!
5: Hát Hajdú Péter és Sarka Kata babát várnak, vásárolnak. Van lóvé rendesen, 200 ezer csak a babakocsi. Hát mondom, ezért mi van benne? Hát vagy az, vagy plüss állatlégzsák is, vagy ilyen igazmondó GPS, hogy szép a gyerek, de nem a tiéd. És a másik hír az pedig az angol királyi családból jött, hogy Camilla kezd el hidegülni Károly hercegtől. Hát mondom, ez már önmagában jó hír, ha láttátok Kamillát, hát... Károly választotta, nem tudjuk miért, de erre a híre Mariah Carey, az amerikai énekes csaj kivetette a hálóját Károlyra, hogy megszerezze. Na mondom, Károly, milyen rossz lesz választani a két nő közül? Hát ez a Mariah Carey ugye ott kerek és ott gömbölyű, ahol kell. Kamillán tulajdonképpen azért van kalap, hogyha közel áll egy hintóhoz, nehogy befogják. Köszönöm. Elmentünk még a gyermekkel megnézni az Indiana Jones 4-et. Harrison Ford most már 70 közeli. Hát mondom, ha reális a film, akkor úgy fog kezdődni, hogy pucsít egy urológusnál. De nem ez volt, hanem össze-vissza kergették egymást, ez így nagyon tetszett nekem, csak ezen gondolkoztam, hogy Spielbergék miért hiszik azt, hogy nálunk Magyarországon az a legnagyobb kaland, ha kergetjük egymást, annál sokkal izgalmasabb, amikor fizetés napon lemész a postára 5 csekkel, hogy befizesd, és áll előtted egy sor. És mondjuk van benne egy nehezítő elem. Mondjuk valaki így egy ilyen kerekes szatyúrral, annyi dioptriás szemüveggel, hogy ha rossz szögbe áll és átsüt rajta a nap, elfüstöl egy vasajtót. Ez az a típus, aki egy zacskó apróval hátrafordul, hogy fiatalember, hallotta, hogy még fél évig visszaváltják az aprót? Igen, csokolom, de a birodalmi márkát már nem. Aztán itt volt még nekünk ez a NATO csúcs. Beszórólapozták az egész belvárostól, volt a konferencia, és mondták, hogy szellőztetni sem lehet, de még ablakot nyitni se. Hát mondom, most kéne anyósomat eltüntetni. Csak így fölkiabálnék, hogy mama, dobja le a kulcsot! Meg másnap Guantanamo-ról küldeni a képeslapot, tehát... És ugye fönnfekszenek a mesterlövészek, 72 órát, óriási feszültség van. Hát ez ilyenkor elég, hogyha az asszony rátelefonál, hogy apukám, a mosógép megint lelökte a vízkinyomott csövet, már leszedi a kéményseprőt a túlsó házról. És a környékünkön lakik egy kormányőr. És volt a múltkor egy ilyen erősebb kocsmai verekedés, ő fölpattant, kötelességének érezte, és így bekiabálta, hogy Kussin, testőr vagyok. Igen, azonnal ütöttek neki egy Tetris fogsort. Olyan szünet van a fogai között, hogy így összezárja, és meg tudja mosni a bölcsesség fogát. És így leültettük, hogy ne fájjon neki, kicsit ittunk, és így elmerengett. És mondta, hogy minden testőrnek az az álma, amit látsz a Matrixba, hogy így foggal elkapni egy golyót. És mondta, hogy van egy kolléganője, az így foggal két golyót is el tud kapni, csak kicsit lassabban csinálja. Meg mesélt arról, hogy amikor itt volt a Bush látogatás Budapesten, itt rúgták ki Budapesten az egész testőrséget. Mert az az aranyszabály, hogy az elnök autóját 5 méterre nem lehet megközelíteni sehol a világon. Itt meg jött a karaván ilyen gyanútlanul, Ferihegyről, Nagyvárad térnél egy picit lassítottak, már le volt mosva az összes szélvédő. És Bush állítólag a parlamentig vett egy fedél nélkült is. Középső gyereket meg kellett vinni óvoda alkalmassági vizsgálatra. Bementünk, előjött egy nagyon csinos doktornő, és azzal kezdte, hogy így elmarta a fitymáját, és megnézte, hogy elég laza-e. És annyira ügyesen csinálta. Gondoltam, hogy egy kicsit panaszkodok neki, hogy... Nekem ilyen nagy nyári melegben akadni szokott, hogy nem néznie meg. És egy jó tanács így év végéig, akármennyi alkoholt is fogtok fogyasztani, senkit ne tessék addig lögdösni, amíg csak hátulról láttátok. Különben úgy jártok, mint a málna csősz, akinek az volt az utolsó mondata, hogy ne zabáld már a málnát bundában, te állat. Köszönöm szépen!
2: Szupai Viktort láttuk, hallottuk. Feléptem Győrbe, ment előttem két csaj fellépés előtt, azt mondják, igyekezzél már, mert kezdődik a Kis Ádám koncert. Az igen durva lenne, ha én énekelnék szerintem. Mindegy. Meleg felvonulásokat én szoktam nézni tévéből. Hát, hogy mondjam, a tavalyi nagyon tetszett. Ugye akkor volt a rendőr sorfal körülöttük, hogy ne dobáld a buzit. Mi dobálsz, buzi vagy? Mi? Ne dobáld, ez... Most már nem ez volt, hanem egy néni, 75-76, egy tojással dobált, percenként 5 tojást nyomott rá, és azt kiabálta, buzik, miattatok, nincs mit ennünk. Tojásszóró, tehát ő 14 tojásból mondta el percenként, hogy nincs mit ennie. Tehát, hogy érted, milyen jó, hogy nem fél kilós kenyérrel jön, vagy van a metróba ez a fél disznó, hogy azzal így bepörögné, hogy jó. Miattatok nincs mit ennünk. Ez nincs. Van egy haverom Lackó, Panel Lackó, és második viszkikólát nyáron megisszuk nála, hajnali 1:30. Azt mondja, nézed már, napszemüvegben van a nap. Mondom, nem az, hogy sötét van, hanem, hogy te mit iszol? Tehát ilyet én is akarok érezni a második viszkikóla után. Ezek, hogy, na azt mondja, nem, te hülye, nem. A kólás üvegen. És a Coca-Cola-s üvegen napszemüvegben van a nap. Azt mondja, Lackó, állj, basz meg. Szerinted annak mi süt a szemébe? Öcsém, tényleg. De most komolyan így álltunk 40 percig. Tényleg. Nem is értettük. Na mindegy, a hatodik viszki után megfejtette Lackó, heggeszt a nap. Ez van. Még az emókról én is beszélnék. Én úgy hívom őket emógetik. Mert tudjuk ki a emó, ez a 13-14-15 éves fekete test. Egyik szeme sír, a másik haj. Valahogy mi van? Így öngyilkos akar lenni, és Tokyo Hotelt hallgat. Tehát ez durva, mint az öngyilkosság. A Tokyo Hotel az nem zene. Tehát az egy betűvel kevesebb szóval fos. Így tudnám jellemezni. Az nem zene, és ők ezért vannak oda 7 nappal áttéve. Én javasolnám Tokyo Hotel helyett magyar emo zenekar létrehozását, Tokai Panzió. Az milyen király lenne, hogy jössz Tokai Panzió koncertre? Igen! Meg az emo nekem picit olyan, mint a Gyűrűk urából. Tehát nem? Tehát így vannak a hobbitok, orkok, entek, emók. Mennek az emók az erdőbe, kiabálják, hogy Tokai Panzió, jó, Smígol a frontember, kiabálják, hogy Tokai Panzió. És az a lényeg, hogy mindenki túl akar élni a Gyűrűk urát, csak ők akarnak meghalni az egészben. Ide lőjetek, mondják az orkoknak. Hát következik Kőhami Zoltán, aki egy aggódó családapa és egy fantasztikus humorista. Fogadjuk nagyon nagy taps cunamival.
6: Köszöntök mindenkit hatalmas szeretettel. Túl vagyok a pukkod problémán. Mondják, hogy el kéne titkolni a pukkodot, de igazából a homlokodra kell tetováltani tükörbetűkkel, mert elveszíted, nagy baj lesz. Nekem olyan a telefonom, hogy hát a billentyűzár egy gombbal oldódik ki, és ez általában zsebbe történik meg. Benyúltam, ránéztem, és már a pukkodot kérte. Szóval ez a kikapcsolás, bekapcsolás, két kör pinkód a zsebbe magának lejátszotta. De nem idegen ez tőlem, mert volt, hogy ugyanúgy benyúltam a zsebembe, és azt láttam, hogy 32 pontot értem el egy olyan ládatologató játékot, ami nem is tudtam rajta a telefonomon, de már a harmadik szinten jártam, pedig csak lejöttem a lépcsőházból. Mindegy. Soha többet nem találom meg. Soha többet nem találom meg, de az egyéni csúcs az enyém. Az mindenképpen igaz. Na most azért is furcsa, mert én egy ilyen elvetélt műszaki ember vagyok. Én már gimnáziumban és ilyen matek-fizika osztályban jártam, hát autistákkal egy osztályban gyakorlatilag. Fejbe számoltak logaritmust, ilyen srácok voltak, meg volt olyan, aki a kollégiumban álmában oldott meg másodfokú egyenletet, úgyhogy ő nem is akarta, csak félrebeszélt. Szóval ő ezt álmodta, hogy x-ek 2 egyenlő, kiszámoltuk, annyi volt pontosan, 3/10-ig annyi volt. Volt egy másik srác, hát mondjuk annyit mondanék, mindenkinek mesztelendők voltak kirakva a kollégiumban, meg autók, nekik a pi kinyomtatva 878-10-ig, ők ezt szerették tényleg. És volt, hogy ültünk órán, kérdezi mellettem, amőbázunk. Hát mondom, persze, veszem a kockás lapot, de fejbe. Fejbe amőbáztak apám, azért azt nem vesz észre a tanár, szóval, hogy ti... Így győzt 45 percig, végig kijössz, én győztem, el van intézve 70-60. És hát nem tudom, kinek miről szólt a gimnázium, nekem főleg arról, hogy hogyan fogok igazolást szerezni igazatlan órákra. Ez könnyen ment, mert volt a kollégiumban egy kollégiumi orvos, annyi dolga volt, reggel 7-kor megméri a lázadat, beírja egy füzetbe. De hogyha előző este elgázolt a villamos, és nincsen lábad, úgy vonszoltad be magad, akkor is megmérte a lázadat, és beírta a füzetbe neki, ez volt a dolga. Neked meg, hogy ne legyen dolgozod, annyi dolga volt, hogy hát reggel 7-kor a hónajad 5 percig kicsit melegebb legyen. Erre voltak módszerek, a legprimitívebben a nagyon sok fekvőtámasz a harmadik emelten, így leszaladsz, berakod, az egy ilyen 37-5. Ez a leggyöngébb módszer, keményebb eljárás a hónajhajszárítózás. Azzal akár 8-2-ig is föl lehet tornászni. illetve téli reggelken radiátoron fekvés. Ezek hozzá... Abszolút normális életkép, az benyitsz egy szobába, egyik fekszik a radiátoron, másik küldi a fekvődám, az harmadik hajszájtozza a hónaját, ahogy bírja. Tudtad, hogy a német csoport dolgozót ír, nincsen kérdés. Na most ehhez képest volt egy szuper szer, az már az űrkorszak, az izomlazító krém. E sportolók használják, nem tudjuk, hogy mire, de melegett tőle a bőröd. Hát ezzel nem kell futkározni, nincs fekvőtámasz. Bekened, lesétálsz, annyi, amelyet akarsz. Amelyet akarsz. És volt Vian Zsolti osztálytársam, aki a csalás nagymestere volt, mert mindig egyszer lehetett tenni a kollégiumba egyszer repetázni. Ő mindig evett, repetott és fölment átöltözni. És minden teljesen új személyiség tért vissza, megint evett, megint repetázott. Ha lecsó volt, akkor teljes ruhatárát felhasználta, és meg tőlem is kért kölcsön egy inget. És ő egy francia dolgozat előtt aggódott nagyon, mert hát ő 4 év munkájával tanult meg annyit, hogy a számok 1-től 10-ig, és egy mondata, je connais bien Nicolas Legrand, én jól ismerem Nicolas Legrand, hát ez a legelső leszkében szerepel, csak sejtett, hogy negyedik végén talán valami mást is fognak kérdezni, és a Zsolti annyira aggódott a francia dolgozat előtt, hogy egy ilyen fél kiló izomlazító krémet helyezett föl, és még hajszállítóval is megdermesztette, lement, berakta, és egy 45 fokos lázat produkált. Tehát a klinikai halál állapotában várt az orvosra. Ő nem, hogy a dolgozót nem írta meg, őt többet nem láttuk. Tehát őt azóta ápolják valahol valószínűleg. Na most, hát innen kerültem el a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol én egy jelentéktelen évtizedet töltöttem. Mi az nekem annyi van még? Egy 5 éves egyetemen, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy X plusz 4 évig jártam egy 5 éves egyetemre, és X nagyobb, mint 5. De 10-ig lehet odajárni, hát kihasználtam a végsőkig tulajdonképpen. Így vagy úgy vége lett, hát szerencsére diplomával lett vége, be van keretezve, anyám nézi és zokog, mert én ilyen pályakezdő, pálya elhagyó építészmérnök vagyok, mert nem terveznék házakat, mindenkinek jobb ez így. Szóval az én házaim már az egyetemen is összedőltek, és amíg álltak, még rondák is voltak, tehát hogy úgy bizonyos szempontból megoldás volt, hogy összedőltek. És nálunk az a ház, ami nem dől össze, az 5-ös. Az emberek meghalnak a 4-esbe is. Én meg 2-est akartam kapni valahogy, ezt képzeljük el. Nagyon ritkán sikerül. Egyszer volt, hogy én könyörögtem, hogy buktassatok meg, mert nem bírom már idegileg. 2-est kaptam egy alapozás vizsgán, amikor nem csak az én házam dőlt össze, hanem a szomszéd ház is, ami mellette volt. Nem is én terveztem, de meghaltak benne. Azt mondták, azért kaptam 2-es, mert ezt a hibát a hallgatók 70%-a elkövette, tehát ilyen mérnökök jönnek ki, és ezért kis hibának vették. Azóta nem tudom, mi a nagy hiba, tehát, hogy kikapott 1-est, hogy ők valószínűleg rádiaktív anyagot terveztek be, és egy ilyen 200 év múlva is elpusztul, aki betéve az utcába, vagy nem tudom. És hát minimális információk ragadtak rám, én a mezőgazdasági épülettervezés tanszéken, erre hagynék időt, tehát istállók, hombárok, ezt lehet tervezni. Ott tanultam meg, hogy mi egy liba mérete. Ezt jó, ha tudod, egy liba az 65x50x25-ös. Hát, ha valahova libát tervezni, ennyi hely az kell neki. Kell neki? Megfordulni úgy nem tud, de ennyi helyen el van már. Több liba, több hely. És ezen a tanszéken volt egy tanárom, aki unta, hogy mindig, hát mindig tehérre, meg mindig lóra tervez istállót, mert az mindenki tud. Kitalált, hogy lesz egy olyan fél év, hogy fiktív állatokra. Hát nem nagyon jártam be, a végén derült ki, hogy olyan állatom volt, ami higanyt eszik. Minusz 70 fokon élt, tehát egy ilyen komplett hűtőházba kellett volna tegészteni. Néha teljesen magától fölpattani így 50 méterre. Erre kell egy külön torony. És a tolláért tartják, amit minden év februárjában vedlik. Én meg a tehérre gondoltam, úgyhogy ez a fél év nem lett meg. És ami fontos, mindennek van mérete és mértékegysége, még a bűznek is van mértékegysége, a rossz szagnak. Ezt épületgépészetből, ha irodából légkondíciót tervezel, akkor tudjátok, hogy ki mennyire büdös. Kiben van. Van egy alapegység, egy olf, ezt tanuljuk meg ma. Egy olf az a bűz, amit egy középkorú, ülő, átlagos testfületű férfi, ez 1,8 nézetméter, ezt csak tudtuk már, ő ad ki magából, ha minden nap vált fehér neműt, és hetente 5-ször fürdik. Ez így benne van a tankönyvben, ez az egy. Na most, van egy táblázat, mindent ehhez viszonyítanak, A kamasz fiú az 1,2, nem tudjuk, hogy miért. Szóval, hogy ők egy picikét büdösebbek, nem sokkal. 1,2-vel csak. Hát ha mondjuk olyan az iroda, hogy behordják a titkárnők a kamaszfiúkat, hogy 1,2-vel felszorzod, a dohányos dohányzás közben 8 olf, tehát elég sok kamaszfiú azért, és miután elnyomta, azután is 6 olf az így rajta marad az auráján, pedig az atlétikai futó a célban is csak 12, amit én tudom, hogy nagyon büdös, csak nem értem, hogy miért volt benne a táblázatban, tehát hogy azért viszonylag ritkán van, hogy az iroda befut egy atlétikai futó, hogy pont ott van vége a maratonnak, de tudni kell, mert kérdezik. És ez a legfontosabb, hogy mindent azért kell tudni, mert kérdezik, nem azért, mert hasznos. Van egy barátom, hogy vasutas közlekedésmérnök lett, azt a tételt húzta államvizsgán, hogy a menetrend készítése. Ez egy külön tétel, egy olyan 70 oldal tankönyvben, rengeteg elmélet, ami szerint lehetne menetrendet készíteni, kapaszkodjuk meg. Utolsó mondat a tételben, a valóságban a menetrendet a tavalyi menetrend alapján készítik. Ezért érdemes tanulni, meg odajárni, meg tételt húzni, meg vizsgálni, de kérdezik. Volt egy évfolyam társam, aki hamarabb diplomázott, mint én. Hát nem egy, hanem több ezer mellé is. Ki nem az évfolyam társam? Nekem abból a 10 évből. Ő krematóriumot tervezett diplomamunkának, mert bármit lehet.

0: Következő történt. Haladtam az M0-áson, belső sávban, mert hát hol menjen az ember 40-nel. És megállt az M0-ás, de beállt úgy, ahogy van az arról szól, hogy most csináltak Budapest köré egy parkolót. Én gurulok rá az előttem levőre, és még jobbról hirtelen a semmiből erőtelem egy ilyen Audi A200-816-os.
1: Én fekete Audi sötét üveggel, hogy jobban kifejezze az egyéniségét a sofőrnek.
0: És beteszi magát index nélkül elém jobbról. Na mondom, várjál csak. És német rendszáma volt. Tehát gondoltam magamban, azért durvák ezek a németek. Egy ilyen 50-60 évig nincs ellenségük, rögtön találnak. Na mondom, apám, most belenyúltál, most Günther, most kapsz a pofádra. Mindig van nálam ásványvíz is, előveszem krokkót, veszettül töltök csőre az ülésen. Kisebb tócsát csináltam magam alá, de hát mondom, annyi belefér, mondom, itt most leszámolás lesz, kiszállok, előre ballagok. Na most gondoltam, hogy viccel kezdünk, tehát így szépen sunyva közelíted meg az autót, és ők odabentről csak annyit láttak, hogy egyszer csak felbukkant krokkó, tehát mutatom az ablakot.

Nem láttam az arcukat, de még moonwalkoltam is nekik. Tehát... Tényleg minden volt. Megnéztem volna a meglepetést. Na most, ez csak egy pillanatig tartott, amíg nem láttam az arcokat, ugyanis a sötétített üveg lement. Oda bennetől nem lett világosabb, ha értem. És szerintem én jobban meglepődtem, mert bennült kettő darab ilyen nagyon-nagyon kopasz kigyúrt hurkástarkójú állat. De nem az, hogy kopasz, vagy kigyúrt, kopasz kigyúrt. Tehát tudjuk, ez a brutális redőzöttségű halánték, illetve tarkó, tudjuk, amelyik elől beszél, de hátul van mimikája. Ezt ismered, ezt a típus, nem? Vajon új fuxom van, mindjárt megkeresem, vajon. Mint a kövér csajok a hónaj piercinggel. Ide néz! Na, és hát... Én ott álltam meglepődöttem, hogy mi van, gyerekek, kinyílt a légzsák. És ez volt az a pillanat, amikor még büntetlenül visszamászhattam volna az autómba. De hát gondoltam, már mégse gondoljon itt a kamionos szarpacunak. És ekkor jutott az eszembe, hogy de hát én nem is beszélek németül. Most nem megyek bele abban a nagyon limitált és nagyon tematikus német nyelvtudásba, amit hát Prohétszat egy péntek esti témakörbe szedtem föl, de a lényeg az, hogy ide nem passzolt belőle semmi, tehát azt mégsem mondhatom a tagnak, hogy ispritze dóza maximum. Úgyhogy én célra tartottam, és annyit mondtam, grünzgott. Ich bin der ungarische Kobra 11.

Majd célzott lövést adtam be a sofőr arcára. Ezt nevezhetjük elhamarkodottnak, mert ezek oroszok voltak. Hát én próbáltam a kocsi még egyenes vonalú egyenletes mozgással visszajutni. És jó, becsuktam a kocsi ajtót, és tényleg én már spongyát borítottam volna a dologra. Tehát tényleg bennem már nem volt harag. Amikor látom, hogy a kocsinak nyílik a két ajtaja, ezek így lerázzák magukról a kocsit. És elindulnak felém. És nekem ott abban a pillanatban két dolog rohant át az agyamon. Mondom, hogy én most kikapcsolom a slágerrádiót, mert nem akarok Madonnára megdögleni. Tehát, hogy ütnek, és ez az utolsó emléket, hogy Like a Virgin. És már illansz is tova. A másik, ami eszembe jutott, hogy mire fogják ezek vélni ezt a tócsát itt a kártyát? Ezek ekkor már nagyon veszélyesen közeledtek. Hát amelyik az anyós ülésén ült és száraz maradt, azt még azért rázta a röhögés. Hát mondom, Szásenyka, mondom, itt bunyó lesz, te én velem vagy. És hát odaértek, és ekkor derült ki, hogy ők se beszélnek németül. Úgyhogy elkezdtünk aktivitizni.

amit nagyban nehezített részemről az, hogy ők az én csuklómmal mutogattak. Ami hát sok olyan, mintha az orrommal rajzoltak volna azon az elsőben. Úgyhogy, és aztán megszerezték krokót, tárgyalás nélkül belém lőtték az egész tárat. És amikor otthon kérdezték, hogy mi ez az Afrika térképen, nadrágomon, mondtam, hogy hát én dugóban is tudok annyi vizet veszteni, mint Alonso futam alatt. Úgyhogy legyen mindenki számára ez a tanulság, hogy nagyon komolyan meg lehet halni, inkább járjunk busszal, villamossal, de azért az is durva. Egyszer utaztam húsvét hétfőn BKV-val, mert hát ugye fokozott rendőri ellenőrzéskor ittasan ne szálljunk gépjárművel, fölszállok a Vereshetesre. Vereshetes. Így hívják, rá vagyok, Girosz 173, komolyan. Én először azt hittem, hogy lehet rendelni, tényleg. Éhes ember, ugye? De az első ilyen felirat köztéri járművön, az kettes villamosra volt ráírva, hogy ha én Mazda lennék. És nem emlékszünk erre? 90-es évek, gondoltam magam, apukám, ha te Mazda lennél, most rohadt gyorsan le kéne onnan takarodnod a sírről. Na, és utaztam a Vereshetesen, fölszáll az ellenőr. Na most én nekem tényleg nincsenek sztereotípiáim az ellenőrökkel kapcsolatban. De ha én meglátok egy 140 cm magas rágcsáló arcú nőt, én már így mutatom föl. És ezzel már annyi pedagógust megbántottam, hogy elvett és kijavítva adta vissza. Úgyhogy... Tényleg nagyon szégyellem magam. Na, és jött a nő. Jött egy ilyen nő, mondom, ebből nagyon nagy baj lesz, ebből baj lesz, ebből baj lesz. Veszi fel a karszalagot, baj lesz, baj lesz, baj lesz. Áll neki dolgozni a többiekkel, mondom, mindjárt ideér, mindjárt ideér, mindjárt ideér. Megáll előttem, ideért, ideért, ideért. Azt mondja, jegyeket, bérleteket kérem. Most mi lesz, most mi lesz, most mi lesz? Szabad elocsolni. Rám néz. Hát egy, ki fölébredt benne a nő, ki virágzott. Tehát esküszöm, a pillanatra megkívántam. Szabad. Na elő fater, pitradonja, érted? Ahogy kell, megcsinálom körbe, el, her vagy. Kékibolya, minden. El volt olvadva, és azt mondja, én is készültem ám. És előhúz a kiskék táskájából egy kis szatyorni csoki tojást. Basszus, ez estére elfogy, tehát más ilyen állat is van, mint én. És így lelibegett utána a nő a lépcsőről, a kolléginája már ott várta lenn az aszfalton, egy perc alatt visszarántott a valóságban, mondta neki ott az ellenőr, hogy oda nézott a forgóban a fiatalember. Krasznaja Moszkva. Azt mondja a kolléganó, azt jegye volt-e? Hú, basszus! Úgyhogy nagyon-nagyon komolyan meg lehet oldani, de a leggyönyörűbb ellenőrös történet, és én ezzel búcsúzom mára, egyszer felszállt az ellenőr a buszra, egy szerencsétlen nő, és két ilyen nagyon térbeton arcú, nagyon kemény kopasz fiatalember ült egymás mellett, Audi nélkül. Ellenőr felszállt, odalép az egyikhez, jegyeket, bérleteket. Semmi válasz, de arcizom se rezzen, sem. Ne haragudjon, uram, a jegyét. Elnézést. Ellenőr föladta, odafordul a másik sráchoz, jegyeket, bérleteket, mire ez az előző csávó. Velem van. Köszönöm szépen a figyelmet.

Köszönöm szépen! Kovács András Pétert láttuk is, hallottuk. Hát a következő fellépővel vidékre rohanunk. Minden évben minket a Tibor meghív egy ilyen Bucsú Szent Lászlói túrára, ami arról szól, hogy mi műsort adunk a Műveldési Házban, ami hát egy 17 éve még nem fejeződött be, hogy megépítsék. Mi műsort adunk, a közönség, a falu lakossága pedig hát nekünk ételt és italt, legfőképpen italt tulajdonképpen. Tibor történeteiben Bucsú Szent László egy ilyen alkoholista kiképző bázisra hasonlít. De ez nem igaz. A Bucsú Szent Lászlóak rendes emberek, csak isznak. Fogadjátok szeretettel Bödösz Tibort!

0: estét kívánok! Nem iszunk, nem iszunk. Valóban voltak a csávok Szent Lászlón, és megállapították, hogy isznak a helyiek, de nem biztos, hogy ők többre emlékeznek a fellépők, mint a helyiek. A rendezvényről kimentünk a szőlőbe. A Trabarna 6,5 órán keresztül beszélgetett tűzoltó nagybátyámmal Warburg hangon. És a tűzoltó nagybátyám ő akcentussal beszéli, tehát ilyen zalai tájszólásra beszél Warburg. Pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam, mi mit csináltam? Beszélgetünk, kus! És a buli végén a Szőke Andrástól értek egy autogramot Bódi Szilvi fényképére. Szóval van az a szög, hogy annyit lehet inni, de...
1: Egyébként még Pettihez hozzáfűzném, hogy kész, kész!
0: Foglalkozik velünk egy beszédtechnika tanár. Három alkalom volt eddig, most már ott tartunk, hogy ő is hadar. És hogy állítólag isznak Szent Lászlón, én úgy karamboloztam, mert zéró tolerancia van, hogy nem is ültem az autóban, csak parkoltam az út szélén. Benn ültünk a konyhába, vettük a nokedlit, s jött a traktoros a szántásból, kilógott az ekevas, a hardware. De mint a Forma 1-es autó belülről így, ekkora volt játék volt, és meghúzta a kocsi szélét, hát futott ki az egész család, mint amikor az argentinok gólt lőnek a kommentátori állásból. Nagyon temperamentumos család. Mit csinálta? Nem van normális Feri, nem van normális, nem van normális Feri, azek. Nem vagy normális Feri! Hát annyi volt a vetétlapon. Ne ragudj, Tibike. Szóval intenzív népi kultúrában nőttem fel, de nekem nem volt elég, a nyáron elmentem Erdélybe. Autentikus túrám voltam, illetve autentikus túrám, mert a nyíregyházi haverommal mentem Pepével, aki nyúszat iszik mindenből, és saustól ilyen ósan beszél. És úgy mondja azt, hogy strandolni kéne menni. Tone, von, jó. Most kitalálta, hogy borszakértő lesz, eddig a palackozott ablakosó folyadékot húzira itta meg a higított fékolajat. Ha, de jó! És kitalálta, hogy borszakértő, kétfajta bort már meg tud különböztetni, meg vissza, jó! És ez? Ó! Oh. Ezeket őrizni kell, ezeket a nyelvi különbségeket. Tehát Mexikóban ott külön miniszteriális szinten foglalkoznak a nyelvjárásokon, nehogy egy indián nyelvjárás kihajjon. Van egy indián nyelvjárás, azt két öreg indián beszéli, de nem használják, mert összevesztek egy csajon 40 éve. Szóval kimentünk autentikus túrára, bár én az erdő mellett nőttem fel autentikus népi kultúrába, a tenyeremből lettek az őzek. Anyám tánclépésbe öntözte a paprikát, szóval tényleg nagyon rakott szoknya alakú felhők úsztak délután már, és Sebessé Márta minden reggel behajolt az ablakon. Kicsit így beleharapott a muskátliba Mártika. Pálinkát főznek most. Abban mindent belefőznek, hogy jobban üt. Amit találnak az udvaron. Gumilabda, gyerekek, telek szomszéd. Flakonok, traktorgumi, mert olyan a gyomrunk, mint a gumicsizma. Vizet nem ereszti be. De ezt rég nem lehet elmes. Itt jön az elbeszélés nehézségei. Azt látni kéne, hogy a Matuzsálemkorú öreg emberek menni nem tudnak, de úgy repülnek a levegőbe, egy úsznak, mint a Michael Air Jordan. Az utolsó szilvára is, meg kell a pálinkába. Olyan pálinka, hogy előtte is hányni kell. Voltunk az ortodox pálinka főzőnél, mondom, mester, 2 liter pálinkát kérnék. Itt fogyasztva. Elmeséltem ezt egy rockfesztiválon, ahol ilyen sátánvilában néznek a gyerekek, a lábuk is sátánvilában végig. Voltam én a szigeten tavaly, 4 napot voltam kint, 12 perc van meg. Manu Chao, nem vettem észre az áramszünetet. Mondom, milyen jó csávó! Közelkoztam Ozzy Osbourne mögé, mert Ozzy Osbourne mondta, hogy nem emlékszik a 80-as évekre. Szűrös Mátyás sem. Nálunk már senki nem emlékszik Szűrös Mátyásra. Na és ott mindenkinek nagyon nagy sikere van, elmentünk a színház és táncművészeti sátor mellett, ahol takarított egy nő a színpadon, és 300-an nézték. Ilyen modern darab gondolták, hogy egy krétakör. Ó, Dobertos! Mindegy, voltam a rockfesztiválon, és mesélem a gyerekeknek, hogy Szent Lászlón az ortodox pálinka főzőhöz. Elmentem, 2 liter pálinkát kérnék. Itt fogyasztva, mi egy csáva a nézőtéren.
1: Mi ebbe a poém?
0: Erdélybe, autentikus szálláson voltunk, egy ilyen cikornyás ágyunk volt, a Bartók Béla fejformája még látszott az egyik kispárnán. Gyönyörű volt. Ilyen dupla ágy volt, mert ezek együtt jártak a Kodállyal. Ott nem nyikorog az ágy, hanem halka játszik 3 muzsikus. Ül a magyar népmesék madara, és vörösbort hányik. Ugye jön belőle ez az egész gyönyörű világ. Én egyszer mertem kinyitani az ablakot éjszaka, beugrott egy komplett néptánc csoport. És Novák Tata, mondjuk ő meg beszorult, de beugrottak. Zsírral támadnak az erdélyek. Hát én már halucináltam a zsírtól, nem is gondoltam, hogy halucinogénszer, de állítólag álmomban felnyögtem, hogy csak a szaftjából egy kicsit. Nem. Nem kérek kenyeret! Nem. És voltunk a, hát mondta Pepe, Tone Bone Yo, úgyhogy elmentünk a Medve Tóhoz, aminek 80% a show. Úgyhogy nem lehet benne elmerülni. Én 6 méter mélyen voltam, még fenn volt a fejem. És én egyébként sem tudok beilleszkedni a strandon, mert vannak az anyukák, akik, hogyha egy gyereknél több van, akkor metálénekesek lesznek. Szóval Ozzy Osbourne szelleme ott is kísért. Egész nap megy a metálkoncert, ott próbál meg pihenni. Gyere ki a vízből! Nincs jégkrém! Csak ebéd után! Az apuka a dobos, fújja fele matracot a háttérbe. Mire költ akart megvenni? Gyerek, nem eszik. Egyed meg, Attila!
1: Nem kérem.
0: Most meleg, Attila!
1: Anyu, rúgdos!
0: Te rúgdos!
1: Nem rúgdosom!
0: És kétfajta család van a strandon. Vannak az ordenáriék, és akik ezeket nézik leplezetlenül. Hol a tamponom? A hüvelykúp mellett! Ez nem normális, előveszi, bemondom. Ez nem normális, előveszi, nem normális. Az se jó, hogyha kevesen vannak, én voltam úgy strandon, hogy annyira kevesen voltak a plázson, hogy a saját csajomat kellett stírölnöm. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a mondattal, hogy ki tudja mondani. Ha végén elkértem a telefonszámát is a csajnak, engem nem érdekel, és hát Badacsonyban voltunk, ott láttam olyat, hogy egy NDK turista, aki nem talált lyukat a szöges drótra, amit Horn Gyulájék kivágtak neki, sört ivott Badacsony szívében. Felbuzgott bennem a kurucvér. Bist du ein Idiot, Heinz? Mekkában ne játsszák le ez, mert... Egy kollégám mondta, hogy nagyon jó ez a poén, de hol van Mekka, és mi a az a klezmer? Itt már nincs idő ilyenekre, jó? Látkozzunk fel. Voltam wellnessben is, az azt jelenti, hogy van meleg víz. Ez most már mindenhol ki van írva. Siófokon léptem fel, barter üzlet volt. És hát mondták, hogy ott alhatunk, de a masszázsért már én fizettem, úgyhogy választottam egy egzotikusnak tűnő masszást. Orosz-tibeti mézes. Hát zenére ütnek. Ágóta ütött, akit még a KGB képezett ki, a Csekánál kezdett általánosba, és KGB továbbképezte, ütött 15 percig, és mondta, hogy ha fáj, abba hagyjuk és befejezzük valami könnyebb. Ki van fizetve, meg üssé! Szent Lászlóról jöttem. Ja, mit szólnak ez a verekedős paphoz? Megverte a postást. Jézus szíve boxklub. A templom tornyába 2 harang lakik és egy bogzsák. Nem, az a legszebb, hogy miért verte meg? Mert későn hozta a keresztény élet című. Milyen lehet ilyen acélboxer és a középen Szűz Mária? Pásztorbot és egy baseball ütő. Hát biztos, ami biztos. Na hát akkor még egy népszokást elmondanék. Szent Lászlón, ugye nálunk a bekötő úton már problémák vannak reggel, mert a zéró tolerancia, a kenyeres autó megpróbál megelőzni a tejest, és szélárnyékból kicsapja az órát a Family Fosztos. Az tiszta Forma 1. pitstop Forma 1. Tehát a Pozsga József volt még régebben, most már nem ő ez, amikor az első három helyzetet meginterjú volt a legvégén, de kicsit hát ironikus, hogy szinkron, mert lassan pufferelt a csávó. Hát ott ült a Hamilton, de még a Fittipaldi válaszolt így a Pozsga József, első össze volt a keveredve. Régi kedves slágerem, elmondjam? Van még idejük? Ilyenkor úgyis mindenki alszik a képernyők előtt, tehát most felébreszik, hogy öreget kívánok! Na, buh, azt tudom, ha fogyott a győzike megint, eh? Na, hogy Pozsga József szinkron tolmács, Michael. Nagyon jó, hogy jött? Tél. Valóban nagyon jó, hogy jött. Én sosem értettem, hogy a Nike Raderben az a kurva kamion az hova megy. Hogy az megáll az országhatáron és y-ozik. És még egy mondat a szentlászlói közlekedésről, hogy nálunk ugyanaz van, mint a van ez a Grand Prix, tehát mint a Talmácsinál szimszonosok ugyanúgy bedőlnek, csak nem jönnek vissza. Ugye most már mindenkinél van gáz, de hát fát még könnyebb találni. És az nagy jelenet, mikor meg van beszélve a ifa, pótos ifa, kamaz vagy tátra sofőr el, hogy hozza a tűzifát, és a gazda ő majd beirányi. Ne oda burítsd le! Be kell hozni az udvarba, ekkora a kertkapu, ekkora a tátra, azon valahogy be kéne tolatni. Mint teva a tűj fokán, hogy bibliai legyek, majd ő hoznak be, ne nézzél semmit, én tolató radar vagyok. Meg GPS. Tolató radar, buffon állítja be a sorfalat a BL-be. Leonard Bernstein így vezényelt az arcával a végén. Dupla kódolás. Na, majd ő hoznak be, ne nézzél semmit, én tolató radar vagyok be, ne nézzél semmit. Ah, letapogatod a füleddel. És ez már egy ilyen house szám egyébként. Majd hozz, ne nézzél. Gyárá. Ányi van még Arasaten neki szomszéd földje. Gyárá, nem a mi kerítésünk. T.S. Véd volt Páv 1, Páv 2, aranytallér, lófaj. Gyere, gyere. Csak a szuszpén volt, gyere, így a valamit. És kiszáll a tátrasofőr ideg összeomlás kap, gyere. Tolatva mész haza, mi? Gyere. Na most tedd be Lükvercbe. A sokat szokott segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen.
2: Bödös Tibort láttuk és hallottuk. A közönségünk közben ivott valamit, ezt azt hiszem. Meg valamit szívott is a... Tényleg, én már láttam sok részeg embert, mert a legdurvábbat azt most láttam az idén Larányben-e táborba. Hát ő ott sört ivott, meg még valami mást. Feküdt a gyerek a sátor oldalába, a kezébe volt egy kukoricás pizza, és úgy olvasta, mint a vakok a könyvet. Na, egyébként nálunk ez a foci van reggel délbe este, tehát én úgy vagyok, hogy mondom nektek, hogy reggel megnézem a foci meccset, délelőtt, délután, kora este, éjszaka meg az összefoglalót tulajdonképpen. Tehát sok foci nincs nálunk, egész évben ez megy, kivéve be a téli időszakban, amikor elindul ez a jégtánc világbajnokság. Szerintem az a jégtánc tulajdonképpen, hogy dugni akarnak, csak hideg a jég is. Szerintem. De sosem felejt. És így a feleségemmel így nézzük, tehát így. És volt egyszer egy, sosem felejtem el, két éve,